nyáron sem lazítunk. Hangulati stílus. A Star Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Star Rádió.

0: Edni.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, augusztus 19-ét írunk. Hát szerda reggel van, már is hét közepénél járunk. A vekker pedig szól, van akinek fájdalmas, van akinek pedig nagy örömet okoz, hogy indul egy újabb nap. Nem tudom, hogy kinek mennyire okoz örömet, hogy ilyen korán kell keljen, de szerintem ez is egy idő után megszokható. Csaba biztos megszokta, én még próbálkozom. De 6 óra után 7 perccel azért már is a legjobb zenék itt nyáron, augusztus 19-én biztos, hogy feldobják a hangulatot. Egyébként 14 fokunk van jelenleg Székelyudvarhelyen, és a későbbiekben, a délutáni órákban akár 24-25 Celsius fok is lehet, de ez lesz a maximum csúcsérték, aztán inkább holnaptól várható a meleg, a kánikula, a 32 fok, és akkor fogjuk kihasználni azt a nyarat, ami még hátra maradt, és azt a vakációt, ami még mindenkinek van. Eddie Grant felvételével indítunk, mindenkinek jó reggelt, jó kávézást, és egy csodaszép napot kívánok. A mikrofonnál 11 óráig Bedő Erika.

Elpusztíthatatlan. Kora reggeli audíció, nem csak susztereknek. Hallható egy otthon, kettő autóban, három benzinkutaknál és minden hangszóróban.

A magyar rock zenekar, vagyis a Bikini, hát egyik legismertebb zenéje a Legyek jó, mindenki legyen jó. Ma is augusztus 19-én, és legfőképp a Hubák, mert hogy ők ünneplik a névnapjukat szerdán. Hubákat köszöntünk, ez a név ez magyar eredetű, és jelentése bizonytalan. Hogy mit írnak a személyiségéről? Azért van bőven Huba itt Székelyudvarhelyen is, az is lehet, hogy már ilyen korán reggel hallgatnak a Hubák. Hát írják a szakértők, hogy miközben arra vágyna, hogy az élete szisztematikusan átlátható legyen, és tudja, mi a következő lépés, gyakran előfordul, hogy bizonytalan, változtatni szeretne, és új tapasztalatokra vágyik. Kedveli a kihívásokat, és különösen olyan területen, melyek technikai hozzáértést is igényelnek. Kérdező, kritikus amúgy, gyakorlatias természete arra vezeti, hogy minden elvét bizonyítsa magának, és ritkán fogadja meg mások szavát. Hát szerintem nem csak a Hubák vannak így ezzel, de ezt írják maga a személyiségéről az ünnepelteknek, úgyhogy Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig a Hubákat. Holnap István névnap lesz, hát holnap az Istvánokat ünnepeljük. Szent István királyunkra is emlékezünk, és a 20. ünnepségre készülünk, erről majd hozom a mai Vekkerben is a részleteket. Holnap után Sámuel névnap van, és a születésnaposokat sem feledjük el, hiszen ma is valaki úgy fog felébredni, hogy igen, ma X évvel ezelőtt megláttam a napvilágot először. És azóta is minden rendben van, úgyhogy Bryan Adams felvételt hozok, ezzel ünneplünk, ma a névnaposokkal és a születésnaposokkal, aztán itt lesz Ashley Simpson, Desperádót hallgatunk, jó reggelt! Thank you.

the people. Fél hét után vagyunk, 4,5 perccel. Hát egy csendes nyári reggel van még. Ugye vakáció, még egyelőre nincsenek rohanások, nincs olyan nagy forgalom. A levegő friss, augusztus 19-én is azért, aztán a nap lassan majd felmelegít bennünket és a tájat is. Egyelőre most még csak a madarak hangját hallom itt a Kuvarnegyedben. Azért van még ilyenkor időnk egy picit, hogy megálljunk, megígyük a reggeli kávénkat, és egyszerűen csak élvezzük, hogy kezdődik egy új nap. Ilyenkor rendbe szoktuk tenni a gondolatainkat, hogy akkor ma mi vár ránk, ma milyen tennivalóink vannak. Jó nyugodtan végig gondolni, hogy hogyan is áll össze a következő 12 óra, úgy este fél hétig, aztán utána már gondolom mindenki nagyjából az otthoni tennivalóit intézi. És szerintem azért is különlegesek ezek a nyári reggelek, mert még ilyenkor minden egy picit így nyugodtabbnak és szebbnek tűnik, aztán majd délután annyira bezsong mindenki, és annyi sok impulzus is éri, hogy nem biztos, hogy tud figyelni ezekre az apróságokra. Mi viszont figyelünk azokra az apróságokra is, hogy forgalomkorlátozások, közlekedési információk vannak-e, úgyhogy ha vannak és már kora reggel úton vagytok, akkor kérlek jelezzetek a 07 57 57 51-es telefonszámunkra, vagy a Star Radio Facebook oldalán egyébként privátban is írhattuk, mert amúgy is nagyjából mindenki most már a Facebookot használja. A közlekedési infócsoportban egyelőre nincs info, de nyilván azt is fogom figyelni. Most pedig emlékezünk, itt van a Remember the Underdog Project. 2004-es dal, a 2000-es évek egyik legmeghatározóbb slágere, mondhatni, hogy nyári slágere, mert egy az egyben nyár.

annyira szeretem ezt a zenét, és az a szerencse, amikor a Vekkerben vagyok, hogy Tóth Vera felvételét be tudom játszani. Azért a délutáni órákban, a Sztár délutánban nem mindig talál az, hogy most meghallgatjuk 3 óra magasságában például, hogy szeretem a reggelt. Még talán az, hogy a kávé illatát szeretem, azt talál délutánra is, amikor kávézunk, de így azért igazából ez a Vekker műsorhoz való, és most így kellőképpen megállta a helyét. Hát alszik a város, azt még nem mondanám, mert elég sokan fel vannak már ébredve, meg is lep, hogy ahogy nézem a Facebookot, folyamatosan jelennek meg azok a kis zöld pöttyök, hogy kik online-nak most már, és kik vannak fent, kik csatlakoztak már is a közösségi média oldalához, és vannak azért egy jó páran, úgyhogy a város az nem alszik már, azért van, aki már munkában van, van, aki épp most készülődik, és van, aki bizony még alszik, de a városnak körülbelül fele már ébren van. Mi is ébren vagyunk, hamarosan érkeznek a 7 órás hírek, hallgatjuk Katona Zoltán friss infóit, aztán belecsapunk a Vekker második órájába, várom a Hargita népe legfrissebb számát, hogy tudjunk tartani egy lapszemlét is, és aztán közben megnézzük a programokat 7 és 8 óra között, mert aztán 8-tól és 9-től stúdió vendégek lesznek, stúdióbeszélgetések, akkor már nem tudunk annyira ezekkel foglalkozni. Ma lesz szó a Kontext Fesztiválról is, érkezik majd Péter Nóra és Tóth Hunor is a Sztár Rádióhoz. Úgyhogy lesz bőven itt mindenről. Érkezik önkormányzati képviselő is a városi könyvtár igazgatójával, mert ugye a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár felveszi a Kányádi Sándor nevet. Erről fogunk majd velük is beszélgetni. Lesz miről témázgatni, úgyhogy maradjatok velünk. Jó reggelt mindenkinek, Aleph Farben, James Carter felvételével pedig megyünk tovább.

0: Behívják a tartalékosokat, kezdődik a Siculus Fesztivál, győzött a futszál csapat, Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Behívják a tartalékosokat Hargita megyében, a következő napokban értesítést és behívó parancsot kapnak azok, akik korábban aktív vagy tartalékos katonai szolgálatot teljesítettek. Hargita megye tanácsának közleménye szerint a megjelenés kötelező, a behívás célja pedig a katonai nyilvántartásban szereplő adatok és dokumentumok ellenőrzése, illetve frissítése. A tartalékosoknak ugyanakkor nem kell katonai gyakorlaton, kiképzésen vagy más katonai tevékenységen részt venniük. A megyei tanács hangsúlyozza közleményében, hogy rendszeres, rutinszerű, az év folyamán időszakosan végzett tevékenységről van szó, amely nincs összefüggésben a térség biztonsági helyzetével. Ma tartják a jubiláló házasok ünnepségét. 18 órától Székelyudvarhely önkormányzata a Városháza belső udvarán azokat a házaspárokat köszönti, akik az év folyamán ezüst, arany vagy gyémánt lakodalmukat ülik, tehát 25, 50 vagy 60 éve házasok. A házaspárok emléklapot és helyben elkészülő fényképet, virágcsokrot kapnak, az ünnepségen fellép a Sárik Péter trió és Falusi Marian. Holnap kezdődik és vasárnapig tart a 14. Siculus Fesztivál, amelynek a Városi Park ad otthont. A rendezvény központi eleme idén is a tehetségkutató verseny, amelyben erdélyi zenekarok mérik össze tudásukat a Siculus díjért és a pénzjutalmakért.
1: Tele lesz élettel minden, láthatunk elefántkoncertet, láthatunk Bohemian Betyársz koncertet, több mint 10 zenekart láthatunk versenyző zenekarként, úgyhogy garantált a hangulat, a jókedv.
0: Mondta híradónknak Bartalis Izabella főszervező, a Hagyományőrzési Forrásközpont vezetője. A versenyprogram pénteken és szombaton délután zajlik, vasárnap pedig a díjátadóval és a fesztivál győztesének fellépésével zárul. A közönséget a verseny mellett koncertek és számos kísérő program is várja már csütörtöktől. Pénteken este 10 órától lép fel a Bohemian Betyársz, szombaton este 10 órától Csinszka koncertezik, vasárnap este 9-től pedig az Elefánt együttes fellépése zárja a fesztivált. Felkészülési mérkőzés játszott tegnap a VSK Székelyudvarhely futszál csapata. Jakab Zoltán együttese 2-1-es első félidő után 5-4-re győzött a marosvásárhelyi VSK otthonában. Hadnagy István 2, Tangó Levente, Kedei Barna és Miklós Tamás 1-1 gólt szereztek a találkozón. A felkészülési időszakra 2 edzőmeccset kötött le egymással a két csapat, a visszavágót pénteken 18 órától rendezik az udvarhelyi sportcsarnokban. Felkészülési találkozót játszik ma a VSK Székelyudvarhely férfi kézilabda csapata is. Palatka Barna együttes a Bölények ligájában szereplő Kolozsvári Universitátjával játszik edzőmérkőzést a sportcsarnokban. A találkozó délelőtt 11 órától kezdődik. Újra felmelegedés várható időjárásunkban, napközben tiszta égboltra, napsütésre, enyhe széljárásra számíthatunk. A legmagasabb reggeli hőmérsékleti értékek 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Jó reggelt kívánok! Ez itt nem Vietnám, ez Székelyudvarhely, és benne a Becker. A baromi jó reggeli show a 100.8-on. Ébredj!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolás táskák és tolltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolás táskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfil mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
3: Autóra van szükséged? Rövid időre? Hosszabb távra? Munkához? Kiránduláshoz? Az Autogroup Sima autókölcsönzőnél minden igényre találsz megoldást. Személyautók, automata, hibrid és elektromos változatban, prémium 4x4-esek, teherautók, utánfutók, valamint 9 személyes kisbuszok is várnak. Kiváló állapotú járművek, rugalmas feltételek, rövid vagy akár hosszabb távra is, bármilyen alkalomra. Megtalálsz a Betlenfalvi út 298-as szám alatt, vagy az autogroupsimo.ro weboldalon. Autogroup Sima Dacia Renault képviselet, autókölcsönzés már napi 95 lejtőn.
4: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcső.

0: egesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartani.
3: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
4: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
3: Épp a héra új színeit nézegetem.
4: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
3: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak hír a színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
4: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuperárakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és diszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
3: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
5: Pizza?
6: Ham!
5: Burger?
6: Ham!
5: Napi menü?
6: Ham!
5: Girosz?
6: Ham!
5: Éhes vagy?
6: Ham! Kattalj rá a kajára!
7: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
8: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió,
10: jó reggelt mindenkinek, augusztus 19-én a Vekker második órájában vagyunk. 7 óra elmúlt már 16 perccel. Behoztam a friss Hargita népe újságot. Friss és hideg. Azért érezhető az, hogy még hűvös reggelek vannak. Vagyis már hűvös reggelek vannak, vagy még mindig nem tudom eldönteni, azért augusztus második felében biztos, hogy nem fogunk elmelegedni már reggelente. Lapszemlét tartunk, a címlapot olvasom, tehát augusztus 19-e a legfrissebb száma Hargita népének, a fő cím pedig az, hogy csökkent a taxisok forgalma a sűrűbb buszjáratok miatt. Ez viszont nem Székelyudvarhelyre vonatkozik, hanem Csíkszeredára. Habár lehet, hogy itt is csökkent a taxisoknak a forgalma, de ez egy csíkszeredai helyzetkép. Ha nem esik az eső, akkor nem éri meg. Azt írják az újságban, az újvárosi autóbusz flotta munkába állása óta eltelt 9 hónap alatt érezhetően, hogy visszaesett a csíkszeredai taxisok utasforgalma, vagyis a taxitársaságok 30-40%-os csökkenésről számolnak be. Ezt majd egy picit még megnézzük, és részletesebben is beleolvasunk. Egy másik cikk a címlapon, még nincs szükség korlátozásra, vagyis egy hete tette közzé a Gyergyós-Szentmiklósi hővíz és csatorna szolgáltató közmű felhívását, amelyben nyomatékosan kérte az ivóvíz felhasználás észszerűsítését. A helyzet azóta sem javult, de a szükséges napi 8000 köbméterből 7000-et még tudnak biztosítani. Hát akkor lesz a probléma szerintük, ha ez a mennyiség napi 6000 köbméter alá esik. Ezt írják. Lesz 48-as nyári esték, le van egy programajánló is itt a címlapon, első alkalommal tartják meg a 48-as nyári esték című eseményt. Most ezen a héten egyébként pénteken és szombaton 17 órától itt az Agyagfalvi Emlékháznál. És a rendezvényen a történelem, a kultúra és a nyári hangulat fog találkozni. Az érdeklődőket népzenei műsorokkal, filmvetítéssel, gyermekprogramokkal és borkóstolóval, valamint élőzenével fogják várni. Ez is jó, mint programajánló. Én az elejét és a hátát szeretem a legjobban az újságnak. Az év 231. napjánál tartunk, és képzeljétek, 134 nap van már csak hátra ebből az évből. Ma a napnyugta egyébként 20 óra 22 perckor lesz, azért rövidült a nap. Sajnos, egyre hosszabbak lesznek az éjszakák. Csak az ég tudja, énekel a Bagosi Brothers Company. Jó reggelt!

Supermoon felvétele 7:30 lesz, 5 perc múlva közlekedési információkat várok a 0757 5751 71-es telefonszámra. Kinyitottam a Hargita népe legfrissebbi számát. Ami olvasható a második oldalon, hogy megnyílt a korondi strand. Sikerült befejezni ezt a strandot is. Augusztus 17-én, hát na azt nem mondhatjuk, hogy a nyár elején, de megnyitott a kapuit a létesítmény, és Korond község önkormányzata az országos település fejlesztési programban hívott le forrásokat ugye az árcsói strand elkészüléséhez, ám az 5 éve indult projekt kivitelezése anyagi okok miatt ott elakadt volt. És végül aztán finanszírozási kiegészítéssel és saját forrásból sikerült befejezni a strandot, így a hétfői megnyitóval minden nap 10 és 18 óra között látogatható a létesítmény, amennyiben az időjárás megfelel a strandoláshoz, de ez meg fog felelni, hát a következő napokban kánikula lesz. Sok az autó, változtatnának, amin lehet. Na, hadd lám, mi a helyzet Székelyudvarhelyen. Nyilván hagyták Székelyudvarhely parkolási stratégiáját. Mi ez a reggeli nyelvtörő? Székelyudvarhely motorizációs rátája jelentősen meghaladja az országos átlagot, parkolóhelyek és garázsok tekintetében pedig nagyon rosszul áll a város. A múlt héten jóváhagyott 2030-ig érvényes parkolási stratégia erre keresi a megoldást. Ezt hozom a következő percekben, mint részlet. Erről egy picit beszélgettünk, lássuk tényleg, mik a hírek ezzel kapcsolatban. Deepside DJs felvétele a folytatásban. Úgy látom, hogy esőernyővel járkálnak a városlakók. Hát esik az eső Székelyudvarhelyen, úgyhogy szomorkásan indul a mai reggel. 7:30 lesz, 3 perc múlva. Esőernyőt el ne felejtsétek otthon.

80-as, 90-es, a 2000-es évek és napjaink legnagyobb slágerei is felcsendülnek. Itt a Vekkerben napindítóként 7:30 után vagyunk 4 perccel. Megérkezett a Hargita népe legfrissebb száma. Fogom a kezemben az újságot, és olvasom, hogy sok az autó. Változtatnának, amin lehet. Természetesen ez Székelyudvarhelyről szól. Nos, jóvá hagyták Székelyudvarhely parkolási stratégiáját az augusztusi tanácsülésen az önkormányzati képviselők a 2024-2030 közötti parkolási politikára mondtak igent. Szakács Pál István polgármester pedig ki is emelte, a parkolási stratégia jóváhagyása azért vált aktuálissá, mert ahogyan azt még megírták régebb, a város új autóbuszok vásárlására kíván pályázni, és az elfogadott parkolási stratégia pedig plusz 2 pontot jelent a pályázatban. Hát jelenleg Székelyudvarhelyen 519 gépjármű jut 1000 lakosra, amely jelentősen meghaladja az országos átlagot, úgyhogy ne csodálkozzunk, amikor nagy a forgalom és dugóban ülünk, vagy azon sem csodálkozhatunk, amikor nem kapunk parkolóhelyet. A város területén összesen 9771 parkolóhely és garázs található, amelyek közül 56% köz, 44% pedig magántulajdonban van, és a kialakított parkolók 81%-a ingyenesen használható, miközben fizetős parkolóhelyből mindössze 510 áll rendelkezésre, és kizárólag a városközpont A és B zónáiban. Jelentős hiány mutatkozik a tömbháznegyedek parkolókapacitásában is, különösen a nagy lakósűrűségű városrészekben, hát most gondolok én szerintem a Bethlen negyedre, és komoly problémát jelent a szabálytalan parkolás is, ugyanis a felmérés 1957 illegálisan használt parkolóhelyet azonosított, elsősorban járdákon, zöld területeken és az úttest szélén. És még ami fontos adat, hogy a városban 1783 egyéni garázs található, amelyek jelentős részét nem is gépjármű tárolásra, hanem raktárként használják, ezáltal ugye értékes közterületeket foglalnak el. A jóváhagyott parkolási stratégia 8 fő célt javasol. Ezek a lakó parkolási rendszerek korszerűsítése, arra simán ráfér már tényleg, a belváros újraszervezése, a fizetős lakóparkolás bevezetése, na még azt hiányzik, hogy a lakónegyedekben is fizessünk. Park and Ride és Park and Walk rendszerek kialakítása, ezek lényege ugye, hogy az autósok a város központon kívül egy tömegközlekedési csomópont közelében teszik le a járművüket, majd busszal vagy gyalogosan haladnak tovább. Ez mondjuk jó ötlet. Emellett modern, differenciált parkolási díjszabályzatot is szeretnének, hatékony üzemeltetést, digitális rendszer létrehozását és minden felhasználói csoport igényeinek figyelembevételét is javasolja ez a parkolási politika. Hát mivel a dokumentum egyelőre csak stratégiai szinten működik, annak jóváhagyásával még nem lépnek azonnal hatályba a benne foglaltak. A parkolással kapcsolatos változásokról a továbbiakban külön és egyenként fognak dönteni az önkormányzati képviselők. Én szerintem azért nem ártana a városlakókat is megkérdezni, mert azért tényleg az egyik legnagyobb probléma, ha gépjárművezetők vagyunk itt a városban, az a parkolóhelyek. Hát álmodozhatunk, hogy ez jobb lesz, mert álmodozunk is, vétekkel érkezik Lotfi Begivel közösen, aztán lássuk, mi minden történik. Ez most egyelőre el van fogadva, és a továbbiakban valószínű, hogy részletesebben is kidolgozzák ezt.

0: csillagos reggeli. I like music. Star reklám.
1: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt. A Fitfilben elindult az év egyik legjobb nyári ajánlata.
1: Egész augusztusban két hónapos bérletvásárlása esetén mi ajándékba adunk még egy teljes hónapot.
2: Igen, jól hallottad, 3 hónap edzés, több idő a céljaidra, több energia, több eredmény.
1: Akár a formádon szeretnél dolgozni, akár erősödni, akár egyszerűen csak jobban érezni magad a bőrödben, most itt a tökéletes alkalom.
2: 3 hónap edzés, 2 hónap áráért.
1: Fitfil nyár.
2: Csak augusztusban. Vár a Fitfil Sport és Wellness Club.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.

Rádió legnagyobb slágerek változatosan, most már néhány perc múlva 8 óra, és a 8 órás hírek következnek. 8 óra után pedig stúdió vendégeket fogok köszönteni. Itt lesz Aros Orsolya önkormányzati képviselő, valamint Szőcs Endre, a Városi Könyvtár igazgatója. Hát arról fogunk beszélgetni, hogy ugye Kányádi Sándor nevét veszi fel a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár, és erről fognak néhány részletet nekünk elmondani. Különleges nap a mai, hát Székelyudvarhely városa életében azt hiszem az egyik legmeghatóbb pillanatok lesznek a délutáni órákban. Összesen 75 pár fogadta el a Városháza meghívását, és jelentkezett a jubiláló házaspárok köszöntésére. Azok a házaspárok jelentkeztek, akik 1961-ben, 1966-ban, 1976-ban és 2001-ben kötöttek házasságot. Hát csodás lehet ennyi év után ott ülni kéz a kézben, és majd meghallgatni az ünnepi műsort, és elfogadni ezt a kis ajándékot. Hát soha ennyien még nem vettek részt ezen a különleges ünnepségen, ami megtisztelő és örömteli visszajelzés a Városháza számára. Úgyhogy ma a Városháza udvarán a szeretet, a hűség, az egymás iránti tisztelet és megbecsülés, valamint a hála otthona fogja bejárni a légteret, és azokat fogják köszönteni, akik évtizedeken át kitartottak egymás mellett, és akiknek közös története példát jelenthet valamennyünk számára ebben a mai rohanó és úgymond romlott világban, ugye? Hát az ünnepség méltó hangulatáról és emelkedett pillanatairól a Sárik Péter Trió és Falusi Marian koncertje gondoskodik. Na, az vagány lesz. Hát a Padödő egyik énekese, ugye Falusi Marian, szeretjük a Padödő dalait, és lesznek természetesen ünnepi beszédek is, és szerintem még különböző meglepetésekben is részt vehetnek a házasok és az ünneplők. Hát Falusi Marianról jutott eszembe egy 1998-as felvétele. Te vagy a legjobb dolog a héten, na meg a szombat délután. Hát ezt a párok is egymásnak énekelhetik, hogy te vagy a legjobb dolog a héten, még 50 év után is, 60 év után is. A 90-es évek egyik legnagyobb slágere. Jó reggelt!

Behívják a tartalékosokat, kezdődik a Siculus Fesztivál, győzött a futszál csapat, Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Behívják a tartalékosokat Hargita megyében, a következő napokban értesítést és behívó parancsot kapnak azok, akik korábban aktív vagy tartalékos katonai szolgálatot teljesítettek. Hargita megye tanácsának közleménye szerint a megjelenés kötelező, a behívás célja pedig

0: Eddig a katonai nyilvántartásban szereplő adatok és dokumentumok ellenőrzése, illetve frissítése. A tartalékosoknak ugyanakkor nem kell katonai gyakorlaton, kiképzésen vagy más katonai tevékenységen részt venniük. A megyei tanács hangsúlyozza közleményében, hogy rendszeres, rutinszerű, az év folyamán időszakosan végzett tevékenységről van szó, amely nincs összefüggésben a térség biztonsági helyzetével. Ma tartják a jubiláló házasok ünnepségét. 18 órától Székelyudvarhely önkormányzata a Városháza belső udvarán azokat a házaspárokat köszönti, akik az év folyamán ezüst, arany vagy gyémánt lakodalmukat ülik, tehát 25, 50 vagy 60 éve házasok. A házaspárok emléklapot és helyben elkészülő fényképet, virágcsokrot kapnak. Az ünnepségen fellép a Sárik Péter trió és Falusi Marian. Holnap kezdődik és vasárnapig tart a 14. Siculus Fesztivál, amelynek a Városi Park ad otthont. A rendezvény központi eleme idén is a tehetségkutató verseny, amelyben erdélyi zenekarok mérik össze tudásukat a Siculus díjért és a pénzjutalmakért.
1: Tele lesz élettel minden, láthatunk elefántkoncertet, láthatunk Bohemian Betyász koncertet, több mint 10 zenekart láthatunk versenyző zenekarként, úgyhogy garantált a hangulat, a jókedv.
0: Mondta híradónknak Bartalis Izabella főszervező, a Hagyományőrzési Forrásközpont vezetője. A versenyprogram pénteken és szombaton délután zajlik, vasárnap pedig a díjátadóval és a fesztivál győztesének fellépésével zárul. A közönséget a verseny mellett koncertek és számos kísérő program is várja már csütörtöktől, pénteken este 10 órától lép fel a Bohemian Betyász, szombaton este 10 órától Csinszka koncertezik, vasárnap este 9-től pedig az Elefánt együttes fellépése zárja a fesztivált. Felkészülési mérkőzés játszott tegnap a VSK Székelyudvarhely futszál csapata. Jakab Zoltán együttese 2-1-es első félidő után 5-4-re győzött a marosvásárhelyi VSK otthonában. Hadnagy István 2, Tangó Levente, Kedei Barna és Miklós Tamás 1-1 gólt szereztek a találkozón. A felkészülési időszakra 2 edzőmeccset kötött le egymással a két csapat, a visszavágót pénteken 18 órától rendezik az udvarhelyi sportcsarnokban. Felkészülési találkozót játszik ma a VSK Székelyudvarhely férfi kézilabda csapata is. Palatka Barna együttes a Bölények ligájában szereplő kolozsvári universitátjával játszik edzőmérkőzést a sportcsarnokban. A találkozó délelőtt 11 órától kezdődik. Újra felmelegedés várható időjárásunkban, napközben tiszta égboltra, napsütésre, enyhe széljárásra számíthatunk. A legmagasabb reggeli hőmérsékleti értékek 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám. 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni! Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fit Film mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
3: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű lépcső,

0: Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszőlő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartani.
2: Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, s annak melegét mi visszavár.
3: Augusztus utolsó hétvégéjén újra fellobban a közösség lángja Farkaslakán. Jön a 24. Farkaslaki Szenes Napok 3 nap tele élménnyel a Kalonda tetőn. Lovas programok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finom falatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a 4-es Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkaslakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a közösség lángja.
4: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omniasig EcoPilot alkalmazásával minden kaszkóbiztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az EcoPilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro honlapon.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
7: Reklámot hallottak.

0: A Wecker harmadik órájában vagyunk, augusztus 19-ét írunk, és hát két stúdió vendéget is köszönhetünk. Itt van a Sztár Rádió stúdiójában Aros Orsolya, RMDSZ-es székelyudvarhelyi önkormányzati képviselő, és Szőcs Endre, a városi könyvtár igazgatója. Sziasztok, jó reggelt!
1: Szia, jó reggelt!
2: Szép jó reggelt mindenkinek!
0: Na, várj egy picit közelebb.
2: Oké.
0: Okay. Jó lesz.
2: Jó lesz.
0: Túl a kávén, túl az ébredésen indítunk egy újabb napot. Remélem, jól vagytok, minden rendben van. Szerintem nagy izgalomban vagytok, mert azért nagy dolgok történtek itt az elmúlt napokban. A hírportálok azzal vannak tele, hogy Kányádi Sándor nevét veszi fel a székelyudvarhelyi városi könyvtár, és ez jó hírnek minősül.
2: Igen, én is azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó hír. Öröm volt számomra is, hogy a testület, az önkormányzati testület egyöntetően elfogadta azt a javaslatomat, hogy a székelyudvarhelyi könyvtár a továbbiakban majd Kányádi Sándor nevét vegye fel. Természetesen ezt a határozat tervezetet, most már valid határozatot, nagyon sok egyeztetés előzte meg, és tulajdonképpen azért került erre sor most, mert vártunk arra a jóváhagyásra, amelyet a Hargita megyei prefektúra mellett működő névadási bizottság kellett nekünk megadjon, jóváhagyjon. Ez a múlt héten szerdán érkezett meg, és akkor, ahogy lehetett, ahogy ez megvolt, ezután előkészítettük a határozattervezetet, és el is fogadtuk.
0: Tehát akkor azért hosszas procedúra volt ez?
2: Jó, igen. Hát itt igazgatóról már több mint egy éve egyeztetünk. Természetesen a város más kulturális vezetőivel is, természetesen a Kányádi Sándor leszármazottakkal is, a nagygalambfalviakkal is értem ez alatt polgármester urat, az iskola igazgatóasszonyát, személyesen lent voltunk Endre igazgatóval náluk, véleményeket kértünk, és arra vártunk, ahogy említettem, hogy legyen meg ez a jóváhagyás. Ha ez megvan, akkor el tudjuk majd kezdeni szervezni az eseményt is, hiszen ez nem csak egy egyszerű névadás, hanem a könyvtár egyik ünnepével is egybekötjük, esetleg Endre igazgató, ha ezt részletesen bemutatod.
1: Igen, és térjünk oda is vissza, hogy hát elég régóta beszélgettünk erről, és akkor döntés született arról is, hogy amennyire csak lehet ezzel a bizonyos eseménnyel kössük össze a névadást, ugyanis ebben az évben 75 éves a székelyudvarhelyi városi könyvtár, tehát 1951-ben volt ilyen formába
0: illik alapítva, az eseményhez.
1: Annak ellenére, hogy udvarhelyen a könyvtári tevékenység, a könyvkölcsönzés, a helyben olvasás nagy múltra tekint vissza, és itt egy kis záróját nyitok, hisz ha minden jól megy, akkor a névadi ünnepségre elkészül egy kis monografikus könyv is, ahol a székelyudvarhelyi olvasási szokásokról, kultúráról, nyomtatásról, könyvről, szavakról és betűkről írunk majd.
0: Nagy dolgokra készültök, az biztos október 3-án, ha jól tudom, akkor lesz az...
2: Ez egy péntek délutáni nap lesz. A pontos forgatókönyvet most kezdtük el szervezni, ahogy mondta igazgató úr is, viszont a dátum azt már lefixáltuk, pont azért, hogy a meghívottaink is tudjanak majd jelen lenni.
0: Térjünk vissza Kányádi Sándorra. Hogyha azt mondom, hogy Kányádi Sándor, akkor mi az első kép, gondolat vagy emlék, ami róla eszetekbe jut?
2: Akkor kezdem én egy személyes történettel, hiszen Sándor bácsi a nagytatám osztálytársa is volt, és nekem most hirtelen pont azért, mert készültem a beszédre, amit elmondtam a határozattervezet elfogadásakor, az a kép jutott eszembe, amikor nálunk volt, már őszhajjal, a jellegzetes arca, a mosolya. Nagyon sok dedikált könyvünk van tőle, még édesanyámnak dedikált, azt hiszem 65-ben a Kicsi legény nagy tarisznyát, de aztán utána olyan könyveket is elő tudunk venni, amelyekbe kétszer írt bele, egyszer, mikor először volt, és egyszer, mikor később. De hát szerintem ez természetes, hogy ugyanúgy, ahogy most is az akkori értelmiség összetartott, és nem volt egy nagy távolság, mondjuk a Kolozsvár szováta. Az én szüleim, a nagyszüleim is tanárok voltak, és akkor így tartották a kapcsolatot. Nekem ilyen személyes arcok, vagy pillanatok villannak be Kányádi Sándor arcával, de azt gondolom, hogy könyvek minden családban találhatóak, éppen ezért is esett a választás Kányádi Sándorra.
1: A akár én is személyes kapcsolattal kezdhetném. Én azt hiszem, hogy kevés olyan 35 év fölötti személy él itt Székelyudvarhelyen és környékén, aki ne találkozott volna Sándor bácsival valamilyen formában. Akár az osztályteremben, akár az iskolában van egy ünnepély kapcsán, vagy egy íróolvasó találkozó keretében, amit akár a könyvtárban szerveztek annak idején. Sándor bácsinak az elragadó személyisége, a fantasztikus humora, a hihetetlen tudása mindenkit magával ragadott. Ez talán kiinduló pontja volt annak, hogy a Városi Könyvtár az ő nevét vegye fel. De említhetném a munkássága kapcsán a rengeteg gyerekverset, amit írt. De nem csak gyerekverset, mert hogyha elolvassuk Sándor bácsi verseit, akkor rádöbbenünk arra, hogy a legkedvesebb gyerekversnek tekintett versei mögött is nagyon sok tartalom van, és nagyon sok érzelem van. És ezt ő mindig is tudta tolmácsolni. Innen Nagygalanfalváról is, Kolozsvárról is, és akár Budapestről is.
0: Azért biztos nem volt könnyű könyvtárigazgatóként a megfelelő döntésre így rábólintulni, hogy akkor kinek a nevét viselje a Városi Könyvtár, mert ott felmerült volt régebb ugye Nyírőnek a neve is.
1: Én azt mondom, ne menjünk bele abba, hogy mi volt a gond Nyírővel. Uh-huh. De jogos a felvetésed, hogy több név elhangzott, hisz a székelyudvarhelyi helytörténet nagyon sok kiemelkedő irodalmi személyiséget tart nyilván. Hogy miért Sándor bácsira esett a választás, én azért mondanék néhány érvet. Először is a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár nem csak Székelyudvarhely városát szolgálja ki. Mi udvarhelyszék, túlzok egy kicsit, de főkönyvtárának tekintjük magunkat, tehát vonzáskörzetünk túlnyúl a város határain. Ugyanakkor Kányádi Sándor Székelyudvarhelynek volt diákja is, igen. Tehát itt megfordult, élt, nem mondom, hogy alkotott, mert az azért túlzás, de igenis kötődése van Székelyudvarhelyhez. A későbbi munkássága mindig-mindig visszanyúlik a szülőföldhöz, mindig-mindig visszanyúlik az itteni környezethez, az itteni emberekhez, az itteni emberek létéhez, lehetőségeihez, érzelmeihez és érzéseihez. És nem utolsó sorban napjaink embere. Tehát visszanyúlhatunk Szemlér Ferenchez, visszanyúlhatunk akár ugye Nyírőt is említhetném, de hozzá már személyes kötődése nem nagyon van senkinek, sőt, nincs senkinek. De Kányádi Sándor bácsihoz biztos, hogy igen. És hiszem azt, hogy méltó nevet kapott a Városi Könyvtár általa.
2: Én még csak azzal egészíteném ki, hogy a könyvtárban nagyon sok gyerek is jár. És úgy, ahogy igazgató úr említette, a gyerekversekben azért sokkal több mondani való volt, de hivatalosan ezek gyerekversek voltak, benne vannak a tankönyvekben, és azt gondolom, hogy ezáltal is a gyerekek számára is egy ismerős hely, egy ismerős intézmény tud lenni a könyvtár. Ahogy fogalmaztam, ez egy élő közösség, és ennek nevet adni elég nagy felelősség is. Tehát elég sokat beszélgettünk, vitatkoztunk is a névadásról, és még egyszer kihangsúlyoznám azt, hogy ez nem tud lenni egy teljesen, hogy mondjam, ilyen mindenki által megszavazott döntés, mert azért itt egy jóváhagyó, egy névadási bizottságnak kell a jóváhagyása, ami egy olyan költő vagy személyiség esetében fognak megadni, akivel kapcsolatban semmilyen kérdés nem tud felmerülni. Én csak kiegészítem Endrét, azt gondolom, hogy Kányádi Sándor a miénk volt, és ezáltal még jobban a miénk tud lenni.
0: Igen, és jó, hogy mondtad, mert pont akartam is mondani, hogy az önkormányzati előterjesztésben mondtad, hogy évente azért körülbelül 28 ezer látogatója van a Városi Könyvtárnak, és abból több, mint fele gyerek. Úgyhogy most már akkor ugye a jövőre nézve a gyerekeknek mit jelenthet, hogy egy olyan könyvtárba járnak, amely olyan nevet visel, akinek az alkotásait már ugye kisgyerekként olvasták.
1: Reméljük, hogy még többet. Ugye ez a nagy szám, ez azért úgy jön ki, hogy nem csak kifejezetten olvasni lehet járni, mm-hmm. és kölcsönözni a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtárba, hanem sok egyéb tevékenységen lehet részt venni, és nem csak a falakon belül, hanem nagyon sok esetben ugye a falakon kívül is megjelenünk, akár városi rendezvényeken, akár az általunk szervezett rendezvényeken. Tehát, és mint említettem, vonzáskörzetünk az elég tágas, és itt szerintelenség nélkül mondom, hogy nem csak Udvarhelyszékre terjed ki, hanem Csíkszék egy része is hozzánk jár, nagyon sok iskolás fordul meg. A határaink az körülbelül Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda köré tehetőek, és hisszük azt, hogy ezáltal is Kányadi Sándor bácsi nevét ugye ismervén a látogatóink, hisz elhangzott már, hogy tankönyvekben ugye szerepelnek versei, nem most, hát még
2: mindig
1: a
2: gyerekkorunkban
1: is, már ott voltak. Sokkal közelebbinek fogják érezni, sokkal barátságosabbnak, és hiszem azt, hogy még könnyebben eljönnek a könyvtárba, mint eddig is tették.
0: Orsi önkormányzati képviselőként miért tartott fontosnak, hogy a városnak egy jól működő könyvtára legyen?
2: Ó, ez számomra nem is kérdés, és én nagyon örülök annak a sokszínű tevékenységnek, amely a könyvtárban van. Utalok itt arra, hogy nem csak könyvet lehet kölcsönözni, hanem tényleg a szülinapok megtartásától egészen a puzzle kirakósokig, amit most éppen együtt néztünk át a múltkor, amikor bent voltam igazgatónál. Szóval azt gondolom, hogy ez minden székelyudvarhelyének szívügye kell legyen. Én magam is kölcsönzök rendszeresen, úgyhogy a lányok már ismernek is a könyvtárban, de ugyanerre biztatom a gyerekeimet is, tehát most pont a házi olvasmányokat vettük ki tőletek, és én nagyon élvezem azt, hogy például ezt az előjegyzési rendszert, hogy gyakorlatilag kapok egy e-mailt, hogyha megérkezett az a könyv, ami nem volt bent addig. És ez teljesen automatikusan, ugyanakkor engem is figyelmeztetnek, hogy hello, a könyvre, bocsi, már előjegyzés van, és vidd vissza időben, mert ha nem, akkor másokkal tolsz ki.
0: Jogos.
2: Igen, szóval, hogy azt gondolom, hogy igazgató úr sokat tett az elmúlt évben azért, hogy sokszínű tevékenységek legyenek itt. Ahogy mondtam, ez egy élő szervezet, nem csak egy intézmény, nem csak egy épület, ahova csak úgy bejárnak az emberek, nem csak a gyerekek. Úgyhogy szerintem ez nagyon-nagyon fontos volt, és még egyszer nagy öröm számomra, hogy ilyen pozitív a fogadtatása.
0: Az biztos, hogy fontos szerepet tölt be a könyvtár a város kulturális és a közösségi életében. Most jelenleg milyen időszakot éltek? Nyár van, azért
1: látszol
0: a vakáció.
1: Látszol a csendes időszakot, de ugye mindig valami zajlik. És most egy nagy dolgot emelnék ki, erről majd később még biztos, hogy szóba fog kerülni. Ugyanis a megyei könyvtár, tehát Hargita megyei könyvtár egy pénérés pályázat keretében elég jelentős támogatásban tudta részesíteni a környékbeli könyvtárakat. És ahogy a tanácsos asszony is mondta, hát haladunk a korral, amennyire csak lehet, de hatalmas lépcső lesz az is, bár én nem, szívből nem támogatom ezt a rendszert, de igenis hatalmas lépcső lesz az is, amikor sikerül majd a könyveket egy lukkerbe elhelyezni, tehát egy ilyen kis szekrénybe. Tehát a nyitvatartáson kívül is el lehet vinni a könyveket, vissza lehet hozni a könyveket, és erre vonatkozóan most már a technikai lehetőségünk megvan, még csak szoftveresen kell felnőjünk erre, de ez is meg fog történni. És mint elhangzott már, ma egy könyvtár nem csak a könyveknek a raktára. Ennél sokkal-sokkal több kell legyen, egy olyan közösségi tér kell legyen, ahova nemtől, kortól, képzettségtől függetlenül bárki bármikor szívesen be tud jönni, és jól tudja érezni magát. Ebbe az irányba igyekszünk.
0: Muszáj. Muszáj, kellenek ezek a lépések, Endre, akármilyen furcsa is lesz, de kellenek ezek a lépések. Jó, a döntés tehát akkor megszületett, most már kezdődhet a gyakorlati munka. Mi fog történni most? Tehát akkor most egy teljes arculatváltás, új logó.
2: Ezeken is dolgozunk. Amit biztosra tudunk most mondani, az, hogy október 2-án lesz egy részletes program is, akkor a tervezzük a névadási ünnepséget, de erről későbbiekben beszámolunk majd, illetve az online felületeken is elérhetőek lesznek ezek az infók.
1: Természetesen ez hatalmas nyűséggel is jár, hisz az utolsó bélyegzőtől kezdve valamennyi szerződésig mindent át kell írni, mindent ki kell cserélni.
0: Nem lesz könnyű.
1: A bankba, a szolgáltatóknál, és stb. Sorolhatnám, nem, mert ez meg, hogy az arculat merre változik, vagy nem változik, ez szinte részletkérdés ebből a szempont. Az fog a legkönnyebben megoldódni.
0: Szerintem. Azt látják a városlakók.
1: Igen, azt fogják látni, de háttérben ugye sok-sok mindent meg kell változtatni, de és akkor mi van? Megváltoztatjuk.
2: megérdemli a könyvtár. A 75 éves szülinappal egybekötött ünnepség, azt gondolom, hogy az méltó lesz ehhez a névadáshoz is.
0: És akkor ezután várhatóak olyan rendezvények, programok is így a könyvtár életében, ami Kányádi Sándor nevéhez kapcsolódik majd?
1: Egyértelmű, tehát ebben az esetben nem hogy elkerülhetetlen, hanem szinte kötelező érvény.
0: Hát ez így van.
1: Hogy igen, a névadó tiszteletére, akár jeles évforduló kapcsán, akár spontán módon hozni létre olyan rendezvényeket, olyan programokat, amelyek kapcsolódnak a névadóhoz.
0: Szuper, hát én örülök, és gondolom te örülsz a legjobban, mert azért valahol ott legbelül reménykedtél abban, hogy egyszer majd ez el lesz fogadva, és ez mikor született meg benned? Úgy mikor kezdett az a
2: 2019-ben, de most ehhez nem térek.
0: Az már 7 éve.
2: Igen. Igazgató úr tudja, hogy szinte évente egyeztettünk, viszont azt gondolom, hogy most jött el ennek az ideje. Az életben a dolgok előbb-utóbb meg fognak történni, csak ki kell várni őket, úgyhogy valóban örvendek, de főleg hálás vagyok. Még egyszer annak a sok pozitív visszajelzésnek is, amit mind a ketten kaptunk az elmúlt két napban. Ez szerintem azt igazolja vissza, hogy ez egy jó döntés volt, és velünk együtt örülnek Székelyudvarhely és Udvarhelyszék hát lakói is.
0: Érdemes volt előterjeszteni,
2: igen,
0: ezt a kezdeményezést. És gratulálunk is hozzá. Endre, mi maradt még hátra így a nyárból? Lesznek-e még valamilyen programok, események? Azért csak kell figyeljünk ezekre.
1: Két nagy esemény következik most a hónap végén, tehát 27-én a 8. a Jövő Könyvtára című Kárpát-medencére kiterjedő szakmai konferenciánk lesz. Ez 27-28-án szokott zajlani. Hát belefutunk 29-be, mert a nyitott könyvek éjszaka, és most a második eseményről beszélek, amit már jól ismernek a székelyudvarhelyiek, hisz este 7-kor nyitjuk az ajtókat, és mindenhol történik valami, bent a házban is, a ház előtt is, és mi több, még egy külön színpadon események zajlanak, amire nagy-nagy szeretettel várunk mindenkit, és a Facebook oldalunkon megtalálható minden információ, ami ehhez szükséges.
0: Szuper! Hát akkor szerintem meg vagyunk. A lényeget elmondtuk.
2: Kövessétek a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár oldalát, amely majd
1: nevet is. Találkozunk Kányádinál, ugye?
0: Igen, épp azt akartam mondani, hogy találkozzunk minél többet ezután a Kányádi Sándor Székelyudvarhelyi Városi Könyvtárban.
1: Pontosan.
0: Milyen fura kimondani, de nagyon jól hangzik.
1: Akkor hadd tegyek egy zárójel. Nagyon ragaszkodtunk, hogy a székelyudvarhelyi szó benne
0: az
1: maradjon.
0: Az benne maradjon.
1: Hisz ez jelöli a helyet,
0: így van.
1: Ez jelöli
0: ez
1: a
0: jó
1: környezetünket, és igenis büszkék vagyunk erre, bárhová megyünk a világba, hogy mi innen érkezünk.
0: Ez jó döntés. Köszönjük szépen a beszélgetést.
2: Mi köszönjük a lehetőséget. További
1: köszönöm
2: szép napot.
1: Is.
3: Mi nyáron sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
1: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
2: Épp a héra új színeit nézegetem.
1: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
2: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak hír a színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
1: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuperárakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
2: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
3: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
5: A Fitfilben elindult az év egyik legjobb nyári ajánlata.
3: Egész augusztusban 2 hónapos bérletvásárlása esetén mi ajándékba adunk még egy teljes hónapot.
5: Igen, jól hallottad, 3 hónap edzés, több idő a céljaidra, több energia, több eredmény.
3: Akár a formádon szeretnél dolgozni, akár erősödni, akár egyszerűen csak jobban érezni magad a bőrödben, most itt a tökéletes alkalom.
5: 3 hónap edzés, 2 hónap áráért.
3: Fitfil nyár.
5: Csak augusztusban. Vár a Fitfil Sport és Wellness Club.
1: Reklámot hallottak.
2: Sztár Rádió.
6: 10 perc múlva, nem is most már, mert 9 perc múlva, 9 óra, augusztus 19-e, csupa 9-es van. Hát hamarosan ismét a stúdió vendéget fogunk köszönteni. Érkezik a stúdióba Tóth Hunor és Péter Nóra, akik a Context Fesztiválról fognak beszélgetni. Hát van itt bőven minden. Ugye volt a tegnap beszélgetés a Sziculusz Fesztiválról, az holnap startol el a Városi Parkban, holnap pedig lesznek az augusztus 20-ai ünnepségek. Nem fogunk unatkozni ezen a héten sem Székelyudvarhelyen, csak nyilván az időjárás egy picit legyen jobb, mert egyelőre hát eléggé el vagyunk keskenyedve, ami az időjárást illeti. Szemerkél az eső, csupán 15 fokunk van, az nem túl sok. Holnaptól viszont már ismét kánikula van, úgyhogy ma még használjátok ki ezt a hűsülést, fogjátok fel így. Ma egy pici hűsülés, holnap aztán izzadás. Tiesto felvételével megyünk tovább. Jó reggelt mindenki!

Behívják a tartalékosokat, kezdődik a Siculus Fesztivál, győzött a futszál csapat, Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Behívják a tartalékosokat Hargita megyében, a következő napokban értesítést és behívó parancsot kapnak azok, akik korábban aktív vagy tartalékos katonai szolgálatot teljesítettek. Hargita megye tanácsának közleménye szerint a megjelenés kötelező, a behívás célja pedig a katonai nyilvántartásban szereplő adatok és dokumentumok ellenőrzése, illetve frissítése. A tartalékosoknak ugyanakkor nem kell katonai gyakorlaton, kiképzésen vagy más katonai tevékenységen részt venniük. A megyei tanács hangsúlyozza közleményében, hogy rendszeres, rutinszerű, az év folyamán időszakosan végzett tevékenységről van szó, amely nincs összefüggésben a térség biztonsági helyzetével. Ma tartják a jubiláló házasok ünnepségét. 18 órától Székelyudvarhely önkormányzata a Városháza belső udvarán azokat a házaspárokat köszönti, akik az év folyamán ezüst, arany vagy gyémánt lakodalmukat ülik, tehát 25, 50 vagy 60 éve házasok. A házaspárok emléklapot és helyben elkészülő fényképet, virágcsokrot kapnak, az ünnepségét

0: helységen fellép a Sárik Péter trió és Falusi Marian. Holnap kezdődik és vasárnapig tart a 14. Sziculusz Fesztivál, amelynek a Városi Park ad otthont. A rendezvény központi eleme idén is a tehetségkutató verseny, amelyben erdélyi zenekarok mérik össze tudásukat a Sziculusz díjért és a pénzjutalmakért.
1: Tele lesz élettel minden, láthatunk elefántkoncertet, láthatunk Bohemian Betyársz koncertet, több mint 10 zenekart láthatunk versenyző zenekarként, úgyhogy garantált a hangulat, a jó kedv.
0: Mondta a híradónknak Bartalis Izabella, főszervező, a Hagyományőrzési Forrásközpont vezetője. A versenyprogram pénteken és szombaton délután zajlik, vasárnap pedig a díjátadóval és a fesztivál győztesének fellépésével zárul. A közönséget a verseny mellett koncertek és számos kísérő program is várja már csütörtöktől. Pénteken este 10 órától lép fel a Bohemian Betyársz, szombaton este 10 órától Csinszka koncertezik, vasárnap este 9-től pedig az Elefánt együttes fellépése zárja a fesztivált. Felkészülési mérkőzés játszott tegnap a VSK Székelyudvarhely futszál csapata. Jakab Zoltán együttese 2-1-es első félidő után 5-4-re győzött a marosvásárhelyi VSK otthonában. Hadnagy István 2, Tangó Levente, Kedei Barna és Miklós Tamás 1-1 gólt szereztek a találkozón. A felkészülési időszakra 2 edzőmeccset kötött le egymással a két csapat, a visszavágót pénteken 18 órától rendezik az udvarhelyi sportcsarnokban. Felkészülési találkozót játszik ma a VSK Székelyudvarhely férfi kézilabda csapata is. Palatka Barna együttes a Bölények Ligájában szereplő Kolozsvári Universitátjával játszik edzőmérkőzést a sportcsarnokban. A találkozó délelőtt 11 órától kezdődik. Újra felmelegedés várható időjárásunkban, napközben tiszta égboltra, napsütésre, enyhe széljárásra számíthatunk. A legmagasabb reggeli hőmérsékleti értékek 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music. Star reklám.
1: Augusztus 21-én és 22-én ismét megtelik élettel az Agyagfalvi Emlékház. Jön a 48-as nyári esték két napos program sorozata, ahol a megújult emlékházat is felfedezhetitek. Pénteken délután 5 órától pohárköszöntő, szavalás, rövidfilm és élő zene vár mindenkit. Szombaton pedig a gyerekeké a főszerep, majd jön a borkóstoló, az este pedig élő zenével és DJ-vel folytatódik. Két nap történelem, kultúra, zene és közösség az Agyagfalvi Emlékháznál. Találkozzunk augusztus 21-én és 22-én a 48-as nyári estéken. A részletekért kövessétek a rendezvény Facebook és Instagram oldalát.
2: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű lép.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkamet Kft.
1: Ha finnel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, s annak melegét mi visszavár.
4: Augusztus utolsó hétvégéjén újra fellobban a Közösség lángja Farkaslakán. Jön a 24. Farkaslaki Szenes Napok 3 nap tele élménnyel a Kalonda tetőn. Lovas programok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finom falatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a Négyes Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkaslakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a Közösség lángja.
5: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoocenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
6: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent Királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.

0: 9 óra után vagyunk, 17 perccel ismét két stúdió vendéget köszönthetek. Itt van a Sztár Rádió stúdiójában Péter Nóra, társszervező és Tóth Hunor az Off Space elnöke. Jól kimondtam. Sziasztok, jó reggelt!
1: Sziasztok, jó reggelt!
2: Jó reggelt, köszöntünk minden hallgatót.
0: Azért jött Nóra és Huni a Sztár Rádió stúdiójába, hogy egy picit beszéljenek, számoljanak be a Székelyudvarhelyi Kulturális Fesztiválról és Alkotótáborról, vagyis a Kontext Fesztiválról, ami augusztus 24-e és 30-a között lesz szervezve első alkalommal.
2: Így van.
1: Igen.
0: Akkor ez most így nagy szó, nem?
2: Hát annyira, hogyha azt veszik, igazából akkor a második alkalom lesz, viszont így, mint Kontext Fesztivál, mint fesztivál, ez maga első alkalommal. Igazából ennek az előzmények 2 évvel ezelőttre datálható, ha így mondjuk. Igazából az Off Space Egyesület, aki szervezi ezt az egészet, azt kell tudni rólunk, hogy mi 4-5 éve alakultunk, fiatal alkotók, akik frissen végeztek egyetemről, különböző városokban, legyen szó itt Budapestről, Kolozsvárról, akár Udvarhelyen maradt alkotók. Egyszerűen szerettünk volna létrehozni egy olyan közeget, közösséget, ahol így friss diplomásként, fiatalként akár haza lehet jönni, és itt is találunk egy olyan közeget, ahol megoszthatjuk gondolatainkat, alkothatunk közösen, vagy csak beszélgethetünk, valahová tartozhatunk. És akkor igazából 2 évvel ezelőtt volt az első ilyen megmozdulásunk, akkor nem tudom, talán emlékezhetnek pára, hogy a Kusztula Galéria udvarába, illetve a Wecker Kávéházba tartottunk ugyanígy egy egyhetes programsorozatot, akkor így neveztük. Voltak különböző szabadtéri filmvetítéseink, meg kiállítások. Na hát valami hasonló lesz idén is, csak idén kicsit nagyobb, kicsit merészebben és kicsit többen csináljuk ezt az egészet. Úgyhogy nem tudom, itt Nóra, hogy tud erről mesélni, hogy mit is jelent az, hogy többen szervezzük, meg hogy nagyobb volumenben.
0: Igen, látod, de milyen jól megy ez a rádiós beszélgetés. Hát nem is kell kérdezzek semmit. Igen, jó, hogy elmondtad, mert az lett volna az első kérdésem, hogy igen, ez az Off Space, ez micsoda is, tehát mit kell tudjanak a városlakók erről, de igen, akkor ez jó ötlet volt. Ki kezdeményezte, ezt is megtudtuk, és hogy honnan jön az ötlet, azt is megtudtuk nagyjából, hogy hogyan állt össze a csapat.
2: Így röviden lehet tudni az, hogy igazából 3-an vagyunk társalapítói, ez most már egy ilyen non-profit egyesületként működünk, minden évben bővülünk új tagokkal, folyamatosan szervezünk évközben programokat. Igen.
0: És akartok mindig is szervezkedni,
2: igen.
0: Nem csak a Kontext Fesztiválról. És akkor hogy jött Nóra a képbe? Most már ő is társszervező.
1: Igen, ez úgy történt, hogy közben én és Rendósolya vagyunk társszervezők, és mi ketten függetlenül, körülbelül párhuzamosan kezdtünk azon gondolkodni, hogy van egy olyan problémánk, hogy nem igazán látjuk a helyi alkotói közeget, vagy nem nincs akkora aktivitás, nincs annyi lehetőség, és a panaszkodásból úgy döntöttünk, hogy kilépünk, és teszünk valamit, és azt képzeltük el, hogy csinálunk egy alkotótábort, hogy valami hasonlót, és ezzel kerestük meg az Off Space-t, hogy legyen ez egy együttműködés, mivel nekünk Orsival nincs semmilyen egyesületi forma, vagy ilyesmi, akkor gondoltuk, hogy megkeressük azt, aki amúgy is aktívan foglalkozik ezekkel a dolgokkal, és beszállunk mi is, hogy legyen ebből még nagyobb, még több, még jobb. És tulajdonképpen ezzel is bővült ki így a 2 évvel ezelőtti programhoz képest a Kontextnek a programja, hogy délelőttönként vannak alkotói workshopok, alkotótábor, és ezek a zárt körű jelentkezéses alapú programjaink, és ez az, amivel így ahhoz képest, hogy a filmvetítések meg a kiállítások, ez az, amivel így hozzájárultunk Orsival, hogy hoztuk a workshopokat, És még egy jó pár program.
0: Igen, elmondjuk majd a részletes programot is. Előtte akkor picit tegyük tisztába azt is, hogy kiknek szól ez a fesztivál, tehát ki a célcsoport?
2: Hát itt alapvetően 2 nagy szegmest különítünk el. Alapvetően van egy szakmai rétegnek szóló programrész, ami igazából áll akár kerekasztalokból, workshopokból, ezekből az alapprogramokból, illetve a szélesebb közönség fele is nyitunk a délutáni programjainkkal. Azok egészen 18 éves kortól nincsen korhatárunk, itt tényleg igyekeztünk olyan programokat, ami megszólít akár gyerekeket, vannak külön gyerekprogramjaink, külön olyan a filmvetítések teljesen korhatár nélkülinek, úgyhogy így megpróbáltunk minél szélesebb közönséget lefedni. Igazából ebbe különíteném el őket, hogy a délelőttiek azok inkább szakmai programok, míg a délutániak nyílt.
0: Itt látok olyat, a jelentkezési határidő augusztus 20-a éjfél.
1: Igen. Igen, ez vonatkozik a workshopokra és az alkotótáborra. Van egy alkotótáborunk, ami vizuális művészetekről szól, vagy ahhoz kapcsolódik. Van irodalmi workshopunk, audio workshopunk, és lesz egy murálkészítés is. És ezek azok a programok, amik jelentkezés alapon működnek. Erre van a határidő holnap éjfélig.
2: Amit mondjunk el a hallgatók számára, mert így nagyon sokan megkérdezték, hogy jó, de mi az, hogy murálkészítés.
0: Én is meg akartam kérdezni.
2: Ez így hétköznapi nyelvre lefordítva falfestést jelent. Ezt az Agora Business Centernek az alaksora, ez az alagutas résznél fog készülni majd egy ilyen falfestés.
0: Ez jó egyébként. Milyen területekről érkeznek egyébként az alkotók?
1: Hát igyekeztünk így jó szélesre venni a skálát. Alapvetően az alkotótábornál már mi Orsival abban gondolkodtunk, hogy legyen ez ilyen jó vegyes, és a lényeg az, hogy legyen együttműködés, és hassanak egymásra az alkotók, és pont ezért annál minél szélesebb körből jönnek az emberek, annál izgalmasabb tud lenni. Úgyhogy ott bármilyen vizuális művészetekben lehet gondolkodni, tehát a hagyományos grafika, festészet, szobrászaton kívül lehetnek digitális médiumok akár, meg hasonló. És akkor ezen kívül az irodalmi workshop az adja a név, és az audio workshop is, tehát az minden, ami hanggal, zenével foglalkozik.
0: Jó, hát akkor nézzük a részletes programot így napokra és órákra lebontva, vagy akkor augusztus 24-től egészen 30-áig. Ki mondja el, hogy nagyjából így mikre lehet számítani az érdeklődők, milyen programokon vehetnek részt?
2: Hát, ha kezded a délelőttiekkel, akkor...
0: Ha, ez vagány, jó a dizájnja. Amúgy ez a kis program.
1: Rendós érdeme. Igen, tehát az alkotótábor az egész hetet átöleli, az 10-től 6-ig napközben zajlik az alkotás, az egész hét során, és akkor hétvégére készülünk el valamilyen bemutatandó anyaggal, valószínűleg inkább a folyamatokról fogunk beszélgetni, és ezt fogjuk bemutatni, nem akarjuk kötni az alkotókat ahhoz, hogy az idő hiányában összecsapják a munkájukat.
0: Mondjuk el a helyszíneket is minden programhoz, hogy akkor hol található.
1: Jó. Az alkotótábort azt a Spanyárházban fogjuk végigvinni. Az irodalmi workshop az kedtől kezdődik péntekig, az Győrfi Kata vezeti, és az a Forrásközpontban kapott helyet. Az audio workshopot pedig Borbé Hunor vezeti. Ez igazából többnapos, a hétfőn kezdődik egy bemelegítő ismerkedős jam sessionnel délután 7 órától, és utána jönnek az aktív alkotói napok, ami valószínűséggel 2 napot fog igénybe venni, és utána majd Borbé Hunor utómunkázza, mastereli az elkészült anyagot, ebből egy zeneszám fog elkészülni.
0: Tehát akkor ezek egész hetes programok, úgymond, akkor többnapos programok, és akkor vannak ugye külön hétfők, egy szerda, csütörtök, ami
2: így
0: külön áll.
2: Van, azokból, hát itt nem sorolnám fel most nagyon részletesen mindegyiket, hisz azt majd megtalálják különböző platformjaikon, viszont párat mindenképp szeretnék kiemelni, ez a hétfői nyitónapunk, mondjuk, ahol a Fazakas Bencének az önálló kiállítását nyitjuk meg itt Székelyudvarhelyen a Kusztura Galériában. Ez azért is egy érdekes pont, mivel Bence ő keresztúri, a kommunizmus letűnt időszakával foglalkozik, gyerekkori emlékekkel egy fotósorozaton keresztül, számos más országban kiállították már ezt a projektet, viszont itthon most először lesz, és ebből a projektből készített egy fotókönyvet is, amit nálunk mutat be most legelőször. Ugye itt mondtuk, hogy ez össze lesz kötve, majd ezt követően este 7-8-tól egy jam sessionnel, ez ugyanúgy a Kusztura Galéria udvarában. Kedden majd megint megnyitunk 2 kiállítást, az egyik az Offspace Egyesület tagjainak kiállítása, ott igazából arra kell számítani, hogy nem kész alkotások fogják várni az érdeklődőket, hanem éppenséggel azt szeretnénk bemutatni, hogy mi áll egy-egy kész munka mögött, mi a folyamat, hogyan néznek ki akár szkecsek, elrontott munkák, hasonlók, és itt van egy másik fontos kiállításunk, Gyarmati Bendegúznak a festészeti kiállítása, nem tudom, Nóra, hogyha...
1: Igen, ez az Orbán Alapítvány segítségével, vagy neki köszönhetően jöhetett létre, ők támogatják Bendegúzt, és megkerestek, hogy lehetne esetleg helye Bendegúznak, és nyilván én egyébként még az iskolás koromból ismered. Igen, ő is a művészetibe, Palló Imre művészeti szakközépiskolába végzett, és akkor ezt követően lesz még egy vagány programunk, ami...
2: Az egész vagány.
1: Igen, az egész vagány.
0: De lehet Nóra számára az a legvagányom.
1: Igen. A Színpadon podcastnek egy része élőben fog elkészülni a fesztiválon. Ez is a Kossuth utca 33 szám alatt, hátul a zsebkávézó mögötti udvaron lesz. Ezt Dobai Csabika készíti, ezt a podcastet, és a Doncs két tagjával fog beszélgetni, a Doncs zenekar két tagjával.
2: Szerdán majd várjuk az embereket egy kerekasztal beszélgetésre.
0: Központi Vekker kávézóban.
1: Rossz idő esetén
2: a Központi Vekkerben, hanem pedig ugyanúgy a Kossuth utca 33-ban. Ez a két évvel ezelőtti kerekasztalhoz hasonlóan most is szeretnénk kulturális szereplőket meghívni, kicsit áttekinteni, hogy udvarhelyen mi is a helyzet. Ezt szeretnénk majd egy ilyen hagyománnyá alakítani, hogy évente, két évente jó, hogyha összeülnek ezek a szereplők, és kicsit ránézünk, hogy mi is a helyzet udvarhelyen. És akkor szerdától kezdődnek a szabadtéri filmvetítéseink. Ez úgy szintén a Kusztura udvarba, nem a Kossuth Lajos utca 33 alatt. Ez szerda, csütörtök és péntek is. Szerdán és pénteken várunk mindenkit egy egész estés filmmel. Azt elárulhatjuk, hogy szerdán majd a Dívák című dokumentumfilmet sikerül levetítenünk. Fontos különbség a két évvel ezelőtti eseményhez, hogy idén a Doklavinával közösen szervezzük ezeket a filmvetítéseket, úgyhogy ők biztos tösítsák a szakmai hátteret ezeknek. Csütörtökön rövid filmek lesznek, 2-3 darab, illetve péntekre még egyeztetés alatt van, de a két évvel ezelőttihez hasonlóan idén is szeretnénk egy kortárs román filmet elhozni, ami igazából rólunk szól, rólunk is beszél romániai kontextusban, akár román-magyar együttélésről, romániai problémákról. Még egyelőre nem spoilerezném le, hogy melyik lesz idén a film. Két évvel ezelőtt az Elemen volt, idén is hasonló jóval készülünk. Pénteken lesz még egy lemezbazárunk és vásárunk, ami igazából Borbély Huninak a lemezbazára, ez ötvözve ilyen dizájn és kézműves helyi alkotók jelenlétével, és szombaton majd ezeket a workshopokat ugye egy műhelygálával zárjuk, és akkor itt megpihenünk a hétvégére.
1: Kimaradt a falfestésből az, hogy azt a helyszínt elmondtuk, ugye, de hogy ez is jelentkezéses alapú. Várjuk a 20. évfélig ide is a jelentkezőket, és ezt Tóth Zoltán vezeti.
0: Épp azért figyeltem közben, hogy kiket soroltok fel, kiknek lesznek kiállításai, meg így stb. Az a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy szerintetek mennyire nehéz ma így fiatal művészekként megmutatni magatokat itthon, például egy kisvárosból indulva. Soroltad ugye a Székely Keresztúri művészt.
2: Hát én szerintem...
0: Vannak udvarhelyről is. Nehéz?
2: Az a kérdés, hogy milyen közegben, szerintem ez a mi... leginkább meghatározza. Nagyon érdekes volt, nemrég voltam Bukarestben egy kiállításon, ahol készítettek egy ilyen statisztikát a kiállító művészek önéletrajzából, és igazából feltérképezték azt, hogy hány helyen állítottak ki, milyen helyeken, és érdekes volt megfigyelni azt, hogy nagyon sokan többet állítanak ki külföldön, mint otthon, úgyhogy szerintem nem tudom, valahol ebbe a csapdába, vagy hogy ez benne van ebbe a dologban, hogy amúgy...
0: Igen, nem értem tényleg én is. Tehát hamarabb kiállítják külföldön, például egy udvarhelyi festő képeit, mint itthon.
1: Pontosan az ilyen jellegű problémák azok, ami miatt gondolom az Offspace is nagy részt emiatt működik, és úgy amúgy a fesztivál ezért jön létre, és azt is fontos elmondani, hogy ezt nem úgy szeretnénk, hogy ne csak egy egyhetes fesztivál évente, vagy két évente, és akkor ennyi, hanem hogy évközben is szervezünk, vagy szeretnénk szervezni különböző beszélgetéseket, előadásokat, megmozdulásokat, amire már van is egy pár konkrét elképzelésünk. Úgyhogy remélem, hogy erre is sor került. Tehát igazából az egész helyi kulturális közeget szeretnénk egy kicsit megmozgatni, és a fiataloknak egy kicsit lehetőséget adni. Ugyanezt a problémát láttam én, akkor is volt egy nőnapi beszélgetés is, és ott is ez volt a tendencia, hogy mindenhol csak itthon nem. És nem azért, mert nem akarnának az alkotók. Kevesebb a lehetőség, kisebb a város.
0: Kisebb a város.
2: Igazából pont az nincs meg az a kontextus, mondjuk, úgyhogy igazából. És,
1: meg a támogatás, igen, ami ugye abból adódóan, hogy kisebb város, nyilván a támogatók is nehezebben megtalálhatóak, vagy kevesebb van, vagy kevesebb az anyagi háttér, így amblok.
0: Pedig azt kijelenthetjük, hogy a művészet az igenis hozzá tud tenni a város életéhez, úgyhogy ne adjátok fel, ez mindenféleképpen jó ötlet és jó úton vagytok. A helyi alkotókat, a helyi művészeket fel kell karolni, és különböző programokat szervezni évközben is.
2: Ezt már alapvetően amúgy jó volt idén tapasztalni, hogy így kicsit pozitívumokról is beszélgessünk, hogy a két évvel ezelőtti rendezvényhez idén teljesen sokan álltak mellénk. Ez jelenti azt, hogy akár kis vállalkozók nagyobbak, de hogy itt nem csak anyagiakról beszélünk, hanem tényleg egy jó szóról, egy szögről, egy bármiről, amit csak így ide adtak, hogy ez az egész létrejöjjön meg. Igazából ami most nekünk nagyon meglepő volt, meg az is jó eső érzés, hogy nem tudom, nem csak udvarhelyiek támogatják ezt az egészet, hanem mellénk állnak az ország más részeiről, nem tudom, hogy ilyen volt egy laskagyár a Huttól, aki azt mondta, hogy ezt így most szeretné támogatni, és beleáll.
0: Szuper. Szuper. Hát valahol el kell kezdeni. Így van, így van. Első alkalommal ez már nagy dolog.
1: Igen.
0: Aztán ki tudja, annyira kinövitek magatokat, hogy mindenhonnan Erdélyből direkt fogják tudni, hogy né, lesz kontextfesztivál, menjünk el udvarhelyre. Hát én ezt kívánom, hogy mi legyen.
2: Hogy nem csak Erdélyből.
0: És nem csak Erdélyből, így van, persze. Van olyan program?
1: Lesz élet. Jaj,
0: igen. Hát,
1: hogy lesz élet udvarhelyen, mert hogy ez is a cél. Tehát, hogy az, hogy művészetekkel foglalkozunk, s ilyen témában dolgozunk, ez azt is jelenti, hogy a nagy közönség számára kulturális programok, hogy legyen ahova elmenni esténként, legyen amit csinálni, ami így nagy probléma a mi korosztályunk számára és a fiatalabbak számára is, hogy menjünk ki a városba, hova, mit lehet csinálni.
0: Hát max csak beülni valahova, meginni valamit, tehát ennyi program jutott a fiataloknak nagyjából. Van-e valamilyen program, ami személy szerint kedvenc, a legjobban vártok jövő héten?
1: Hát én más nem mondhatok, csak az alkotótábort, azt én is Orsi vezetjük, úgyhogy nyilván én azt várom a legjobban.
0: Huni?
2: Én talán most akkor megragadom a lehetőséget, hogy egy olyant mondjak, amit kifelejtettünk a programfüzetben.
0: No! Nem
2: tudom, az egyik ilyen például több is van, de hogy akkor egyet említsünk, az a cianotípia workshop a gyereksarokba, mivel ugye inkább ezek ilyen 18 pluszos életkornak szóló programok, ezért gondoltuk, hogy valamit a gyerekekkel is mozdítsunk meg, involváljuk be őket is, és akkor így lesz egy cianotípia workshopunk. Ez az emberek úgy kell elképzeljék, hogy ez az a dolog, amikor így egy papírt különböző vegyszerekkel beken az ember rá, tesz különböző dolgokat, és akkor egy ilyen kék valami lesz a végén belőle. Ilyent lehet, ha már láttak. Igen, úgyhogy...
0: Tehát ha már gyerekkorban akarják, hogy alkossanak a kis csemeték, akkor el kell vinni oda őket majd.
1: Igen.
0: Szuper jó programok, tényleg, tehát színesebbnél színesebb. Egy-két gondolat, mivel motiváljuk a rádióhallgatókat, városlakókat, fiatalokat, hogy miért is látogassanak el a Kontext Fesztiválra, miért ne hagyják ki?
1: Hogy támogassák a helyi kulturális kezdeményeződéseket, a civil szervezeteket, a művészeteket, és hogy legyenek programok udvarhelyen.
2: És nem tudom, én alapvetően azt mondanám, hogyha nem is egész hétre, de biztos mindenki talál valami olyan programpontot ezen a héten, amire betévedhet. Itt tavaly nagyon népszerűek voltak a filmvetítéseink. Legyünk együtt, kicsit beszélgessünk kötetlenül akár, találkozzunk igazából. Úgyhogy várunk mindenkit sok szeretettel.
0: És használjuk ki a nyár utolsó napjait. Hát várom, annyira nyár van. De jövő héten jó időt mutat, úgyhogy nyugi. Lehet egy-két futózápol, ezzel itt meglestem. Jövő héten napsütés, napsütés és kellemes időtök lesz. Köszönöm szépen a beszélgetést, sok sikert, gratulálok a Kontext Fesztivál megszervezéséhez, és kitartást akkor a jövő hétre.
2: Mi is köszönjük szépen, és aki bővebben szeretne erről hallani, olvasni, az megtalál minden információt a zofspace.ro/kontext oldalon, vagy megtalál minket a Facebookon, Instagramon, Instagramon Kontext Fesztivál, Facebookon pedig Asszociáció of Space, ott minden információ majd elérhető.
0: Köszönjük szépen!
2: Köszönjük szépen!
0: Szép napot!

0: I like music.
1: Star reklám. Lakásfelújítás előtt állsz? Most érdemes belevágni. Akciós napjainkon minden adott, hogy otthonodból álomotthont varázsolj.
2: Most a Diego-nál 15% kedvezményben részesülsz minden teljes áru termékre.
1: Ajánlatunk hűségkártyás vásárlás esetén érvényes augusztus 19-e és 22-e között.
2: Részletekért látogass el a Sportutca 2 szám alatti üzletünkbe.
1: Ezek a Diego-s fiúk már megint kitaláltak valamit.
3: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
4: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok. Egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrumpf villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
5: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
6: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
1: Reklámot hallottak.
7: Star Rádió.
8: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: FM 100.8. Töltse kellemesen a nyarat a Sztár Rádióval. Miénk a nyár? Sztár Rádió.
1: Sztár Rádió.
2: Happiness, azaz boldogság lira és maguk felvételével megyünk tovább. Boldogság az lehet, hétközepén járunk, szerde van, nem sokára 10 óra érkeznek a legfrissebb hírek, és hát holnaptól pedig már igazi nyáriasra fordul az időjárás is, úgyhogy ezért is lehetünk boldogak. Na meg azért is, mert jókedvű a főnök, jól telik a munkahelyünkön, és ugye nem unatkozunk meg, nem is vagyunk álmosak. Hát remélem, hogy mindenki így érzi. Én a legnagyobb slágereket hozom még egy órán keresztül, aztán Csaba érkezik a délutáni órákban. Hamarosan pedig híreket hallgatunk Katona Zoltántól.

Két földrengés is volt, több adót gyűjtöttek be, moldvai csoportba került a futballcsapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Két földrengés is történt az elmúlt 12 órában Vráncsá szeizmikus térségben. Az első 3,3-as erősségű szeizmikus mozgás éjfél előtt 2 perccel következett be Vráncsá megyében, 133,3 kilométeres mélységben. Epicentrum a 64 kilométerre volt Sepsiszentgyörgytől, 75 kilométerre Brassótól. A második 2,9-es erősségű földrengés 2 óra 28 perckor volt Buzău megyében, 59 kilométerre Sepsiszentgyörgytől és 66 kilométerre Brassótól. Augusztusban eddig 19 a Richter skála szerinti 2,2 és 4,3 közötti erősségű földrengés történt Romániában. Jelentősen nőtt az adóhatóság bevétele az év első felében, jelentette be Alexandru Nazare ügyvivő pénzügyminiszter. Az ANAF 22,4 milliárd lejjel több adót szedett be, mint tavaly ugyanebben az időszakban, az ÁFA bevételek pedig 64,8 milliárd lejre emelkedtek, ami 25,9%-os növekedést jelent. Nazare szerint a hatékonyabb adóbehajtást a közpénzek felelős elköltésének is kísérnie kell. A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a jobb adóbeszedés önmagában nem oldja meg a Romániát továbbra is sújtó súlyos gazdasági egyensúlyhiányokat. Villamos energiatároló beruházásokat támogat a kormány összesen 150 millió eurós keretösszeggel. Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök szerint a program célja legalább 2174 megawattóra új tárolókapacitás létrehozása, közvetlenül az országos energetikai rendszerhez csatlakoztatva. A pályázaton bármilyen méretű, illetve újonnan alapított villamos energia termeléssel, szállítással, elosztással, forgalmazással vagy tárolással foglalkozó vállalkozások is részt vehetnek.

0: Az online pályázás szeptember 1-én kezdődik és október 30-áig tart, a támogatási szerződések megkötését pedig 2027. januárjára és februárjára tervezik. Elkészítette a labdarúgó harmadosztály csoportbeosztását a Román Labdarúgó Szövetség. Az új idényben is 8, egyenként 12 csapatból álló csoportból áll a bajnokság. Az FC Székelyudvarhely mellett az egyes számú csoportban lesz Kézdivásárhely és Gyergyószent Miklós is, illetve még olyan együttesek, mint a Vítorul Onest, a Cseszeme Vaszlui, a Bákói Aerostar vagy a Csárlóul Piatranyámc. A menetrendet holnap 15 órától sorsolják ki, a bajnokság augusztus utolsó hétvégéjén kezdődik. Megkezdődött a labdarúgó Román Kupa rájátszása, tegnap a Petrolul Ploiest hosszabbításban győzte le 3-2-re a Resicabányai Cseszemét, míg a Kindját Ürgoviste 11-esek után jutott a csoportkörbe Rümniku Vülcse ellenében. Ma 17:30-tól a Cseszemé Slatina vendége lesz a Sepsi Szentgyörgyi Sepsi OSK, ugyanebben az időpontban a temesvári Poli a marosvásárhelyi Ászját fogadja, holnap 17 órától az FK Csíkszereda a bukaresti Steaua otthonában lép pályára. Ma délelőtt még borús esős idő várható térségünkben, a meteorológusok szerint a széljárás gyenge lesz, a délutáni órákban már napsütés is lehet. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 22 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Star reklám. Autóra van szükséged? Rövid időre? Hosszabb távra? Munkához? Kiránduláshoz? Az Autogroup Sima autókölcsönzőnél minden igényre találsz megoldást. Személyautók, automata, hibrid és elektromos változatban, prémium 4x4-esek, teherautók, utánfutók, valamint 9 személyes kisbuszok is várnak. Kiváló állapotú járművek, rugalmas feltételek, rövid vagy akár hosszabb távra is, bármilyen alkalomra. Megtalálsz a Betlenfalvi út 298-as szám alatt, vagy az autogroupsimo.ro weboldalon. Autogroup Sima Dacia Renault képviselet, autókölcsönzés már napi 95 lejtőr.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak. A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Utazz velünk és nyerj! Az Urbánom és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál 2 egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbána, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
5: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
6: De melyik lazurt válasszam?
5: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
7: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.

Albano és Romina Power felvétele DJ Junior remixével. Felicita, boldogság lesz augusztus 20-án, holnap nagyon szép ünnepségre készül a városvezetés, és erre mindenkit nagy nagy szeretettel várnak, mégpedig a Jézus kápolnához, egy gyönyörű szép helyszínen, ahol nem csak Szent István királyra és állam alapításunkra emlékezünk, hanem különböző programok is lesznek. Például az új kenyér ünnepét is megtartjuk. A kenyérszentelés hagyománya a magyar paraszti kultúrából nőtt ki. Az új búzából sütött első kenyér az aratása, lezárását, a termésért érzett hálát és az egész közösség munkáját jelképezte, és az ünnep során a kenyér megszentelése tulajdonképpen egy közös köszönetmondás mindazért, ami az asztalunkra kerül. És talán éppen ezért olyan erős szimbólum, benne van a föld, a munka, az otthon, a család is, az egymásra utaltságunk. Egy darab kenyér története mindig több ember története is, ahogy a kultúrája is, mert a kultúra, ahogy szokták mondani, mi vagyunk, azok a történetek, gesztusok, ízek, képek és hagyományok, amelyeket megőrzünk, továbbadunk és újra értelmezünk is. Úgyhogy az ünnep alkalmával a helyszínen egy különleges fotókiállítás is várja majd a látogatókat a Jézus kápolnánál, amely a kenyér sokféle arcát és jelentését járja körül. Ez amúgy érdekesen hangzik már így, elsősorban még érdekesebb lesz végignézni ezeket a fotókat, és köszönetet mondnak a pékségeknek is a kenyér felajánlásokért, amelyekkel hozzájárulnak ahhoz, hogy az ünnep egyik legfontosabb jelképe valóban közös legyen. Már is ott vannak a fotók, úgyhogy ki vannak oda rakva, és mindenkit nagy szeretettel várnak a Jézus kápolna előtti téren. Vannak még különböző tájékoztatások, programajánlók a holnapi napot illetően, de még hozok részleteket. Először egy picit még zenélgetünk, Ale Farben van itt, 10:22 a pontos idő.

sehol sem lazítunk. Hangulati stílus. A Star Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Star Rádió.

Ferrari és James Hype után Valmár érkezik, beleúszok az éjbe, hát beleúszunk a holnapi napba, a munkaszüneti napba, mert képzeljétek el, hogy augusztus 20-a a Szent István napja, hivatalos munkaszüneti nap a Városházán, úgyhogy holnap a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatalban szünetel az ügyfélfogadás. És a munkaszüneti napon a személy nyilvántartó közszolgálat ügyfélfogadására is érvényes ez, így ott sem lesz ügyintézés, de természetesen online tudjátok intézni az ügyeiteket. Folyamatosan teszik közzé, hogy kik fognak énekelni, kik fognak verset mondani, és milyen programokra lehet számítani. Láttam, többen kommentben kérdezték, hogy mivel jutnak le a Jézus kápolnához. Lesz-e autóbuszjárat? Igen, lesz. Képzeljétek el, holnap délután 17 órától egészen 9 óráig este a megszokott menetrend szerinti 4-es járatokkal el lehet jutni és haza lehet menni a Szent István napi ünnepségről. És ott van a 2-es járat is, hát ebben az időben le fognak kanyarodni a Jézus kápolnához, még mielőtt a cserehátra feltérnének, valamint visszafele is segítenek majd a hazajutásban. Úgyhogy egy 4-es és a 2-es járatokat figyeljétek, ezekkel lehet majd eljutni a Jézus kápolnához, és a Jézus kápolnától pedig hazafele. Én szerintem jó lesz is egy jó ötlet, hogy egy új helyszínen ünnepeljük ezt az augusztus 20-át, és most nem a Márton-Áron téren lesz Székelyudvarhely lakossága.

Szárádő és a legnagyobb slágerek változatosan. Hamarosan érkeznek a reklámok, aztán 11 órakor ismét egy híradó Zolitól, egy óra zeneszünet is, akkor 12 után a Sztár délután következik Szász Csaba kollégával. Mára egy picit megfordítottuk itt a műsorokat, már csak azért is, mert a délutáni órákban kell, hogy legyen Csaba, én viszont szabadságra fogok menni, úgyhogy legközelebb mi augusztus 31-én találkozunk itt a műsorban, akkor leszek hallható, és akkor leszek itt élőben, élő egyenes adásban. Én kívánom nektek, hogy az augusztus második fele, az augusztus utolsó két hete nagyon jól teljen, használjátok ki a jó időt, menjetek holnap az ünnepségre, menjetek ezen a héten el a Sikulusz Fesztiválra, menjetek el jövő héten a Kontext Fesztiválra, vegyetek részt majd a Szenes Napokon, a Kalondatetőn, van bőven program, és kiránduljatok minél többet, menjetek városi strandra, lesz még meleg, lesz még jó idő, lesz kánikula is, lehet fürdeni, strandolni, és természetesen akik nyaralni készülnek és messzebb utaznak, jó utat kívánok, vigyázzatok magatokra. Hát én is elég messze készülök, aztán majd valószínű, hogy küldök egy-két fotót a Sztár Rádió oldalára, és az is lehet, hogy posztolni is fogok Franciaországból, Saint-Tropez-ból. Hát DJ Antoine felvételével köszönök ki, egy picit hangolódok én is, valószínű, hogy már pár nap múlva ez a zene és ez a szöveg fogad engem is, hogy Welcome to Saint-Tropez. A mikrofonnál Bedő Erikát hallottátok. Augusztus utolsó napján találkozunk. Addig is minden jót kívánok, sziasztok!

0: Saint-Tropez.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
5: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
6: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
7: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely Szent Királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.

Két földrengés is volt, több adót gyűjtöttek be, moldvai csoportba került a futballcsapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Két földrengés is történt az elmúlt 12 órában Vráncsá szeizmikus térségben. Az első 3,3-as erősségű szeizmikus mozgás éjfél előtt 2 perccel következett be Vráncsá megyében, 133,3 kilométeres mélységben. Epicentruma 64 kilométerre volt Sepsiszentgyörgytől, 75 kilométerre Brassótól. A második 2,9-es erősségű földrengés 2 óra 28 perckor volt Buzeu megyében, 59 kilométerre Sepsiszentgyörgytől és 66 kilométerre Brassótól. Augusztusban eddig 19 a Richter skála szerinti 2,2 és 4,3 közötti erősségű földrengés történt Romániában. Jelentősen nőtt az adóhatóság bevétele az év első felében, jelentette be Alexandru Nazare ügyvivő pénzügyminiszter. Az ANAV 22,4 milliárd lejjel több adót szedett be, mint tavaly ugyanebben az időszakban, az ÁFA bevételek pedig 64,8 milliárd lejre emelkedtek, ami 25,9%-os növekedést jelent. Nazari szerint a hatékonyabb adóbehajtást a közpénzek felelős elköltésének is kísérnie kell. A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a jobb adóbeszedés önmagában nem oldja meg a Romániát továbbra is sújtó, súlyos gazdasági egyensúlyhiányokat. Villamos energiatároló beruházásokat támogat a kormány összesen 150 millió eurós keretösszeggel. Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök szerint a program célja legalább 2174 megawattóra új tárolókapacitás létrehozása, közvetlenül az országos energetikai rendszerhez csatlakoztatva. A pályázaton bármilyen méretű, illetve újonnan alapított villamos energia termeléssel, szállítással, elosztással, forgalmazással vagy tárolással foglalkozó vállalkozások is részt vehetnek. Az online pályázás szeptember 1-én kezdődik és október 30-áig tart, a támogatási szerződések megkötését pedig 2027. januárjára és februárjára tervezik. Elkészítette a labdarúgó harmadosztály csoportbeosztását a Román Labdarúgó Szövetség. Az új idényben is 8, egyenként 12 csapatból álló csoportból áll a bajnokság. Az FC Székelyudvarhely mellett az egyes számú csoportban lesz Kézdivásárhely és Gyergyószentmiklós is, illetve még olyan együttesek, mint a Vítorul Onest, a Cseszeme Vaszlui, a Bákói Aerostar vagy a Csáhleul Piatranyámc. A menetrendet holnap 15 órától sorsolják ki, a bajnokság augusztus utolsó hétvégéjén kezdődik. Megkezdődött a labdarúgó román kupa rájátszása, tegnap a Petrolul Ploiești hosszabbításban győzte le 3-2-re a Resica bányai Cseszemét, míg a Kindia Türgovist 11-esek után jutott a csoportkörbe Rümniku Vülcse ellenében. Ma fél 6-tól a Cseszemé Slatina vendége lesz a sepsiszentgyörgyi Sepsio SK, ugyanebben az időpontban a temesvári Poli a marosvásárhelyi Ászját fogadja, holnap 17 órától az FK Csíkszereda a bukaresti Steaua otthonában lép pályára. Ma délelőtt még borús, esős idő várható térségünkben a meteorológusok szerint a széljárás gyenge lesz, a délutáni órákban már napsütés is lehet. A legmagasabb délelőtt és déli hőmérsékleti értékek 22 fok körül alakulnak.

0: alakulnak. Aztán rádióhíreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám. 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 000 az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, s annak melegét mi visszavár.
4: Augusztus utolsó hétvégéjén újra fellobban a közösség lángja Farkaslakán. Jön a 24. Farkaslaki Szenes Napok 3 nap tele élménnyel a Kalonda tetőn. Lovasprogramok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finomfalatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a 4-es Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkaslakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a közösség lángja.
5: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UTGO alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál 2 egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
6: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
7: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
6: Épp a héra új színeit nézegetem.
7: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
6: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak hír a színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
7: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuperárakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
6: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
8: Pizza?
9: Ham!
8: Burger?
9: Ham!
8: Napi menü?
9: Ham!
8: Girosz?
9: Ham!
8: Éhes vagy?
9: Ham! Kattalj rá a kajára!
10: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
3: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
4: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
5: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.

Két földrengés is volt, több adót gyűjtöttek be, moldvai csoportba került a futballcsapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Két földrengés is történt az elmúlt 12 órában Vráncsá szeizmikus térségben. Az első 3,3-as erősségű szeizmikus mozgás éjfél előtt 2 perccel következett be Vráncsá megyében, 133,3 kilométeres mélységben. Epicentruma 64 kilométerre volt Sepsiszentgyörgytől, 75 kilométerre Brassótól. A második 2,9-es erősségű földrengés 2 óra 28 perckor volt Buzău megyében, 59 kilométerre Sepsiszentgyörgytől és 66 kilométerre Brassótól. Augusztusban eddig 19 a Richter skála szerinti 2,2 és 4,3 közötti erősségű földrengés történt Romániában. Jelentősen nőtt az adóhatóság bevétele az év első felében, jelentette be Alexandru Nazarei ügyvivő pénzügyminiszter. Az ANAF 22,4 milliárd lejjel több adót szedett be, mint tavaly ugyanebben az időszakban, az ÁFA bevételek pedig 64,8 milliárd lejre emelkedtek, ami 25,9%-os növekedést jelent. Nazari szerint a hatékonyabb adóbehajtást a közpénzek felelős elköltésének is kísérnie kell. A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a jobb adóbeszedés önmagában nem oldja meg a Romániát továbbra is sújtó, súlyos gazdasági egyensúlyhiányokat. Villamos energiatároló beruházásokat támogat a kormány összesen 150 millió eurós keretösszeggel. Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök szerint a program célja legalább 2174 megawattóra új tárolókapacitás létrehozása, közvetlenül az országos energetikai rendszerhez csatlakoztatva. A pályázaton bármilyen méretű, illetve újonnan alapított villamos energia termeléssel, szállítással, elosztással, forgalmazással vagy tárolással foglalkozó vállalkozások is részt vehetnek. Az online pályázás szeptember 1-én kezdődik és október 30-áig tart, a támogatási szerződések megkötését pedig 2027. januárjára és februárjára tervezik. Elkészítette a labdarúgó harmadosztály csoportbeosztását a Román Labdarúgó Szövetség. Az új idényben is 8, egyenként 12 csapatból álló csoportból áll a bajnokság. Az FC Székelyudvarhely mellett az egyes számú csoportban lesz Kézdivásárhely és Gyergyószent Miklós is, illetve még olyan együttesek, mint a Vítorul Onest, a Cseszeme Vaszlui, a Bákói Aerostar vagy a Csárlóul Piatranyámc. A menetrendet holnap 15 órától sorsolják ki, a bajnokság augusztus utolsó hétvégéjén kezdődik. Megkezdődött a labdarúgó Román Kupa rájátszása, tegnap a Petrolul Ploiești hosszabbításban győzte le 3-2-re a Resica bányai Cseszemét, míg a Kindia Türgovište 11-esek után jutott a csoportkörbe Rümniku Vülcse ellenében. Ma 17:30-tól a Cseszeme Slatina vendége lesz a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK, ugyanebben az időpontban a temesvári Poli a marosvásárhelyi ASZ-ját fogadja, holnap 17 órától az FK Csíkszereda a bukaresti Steaua otthonában lép pályára. Ma délelőtt még borús esős idő várható térségünkben, a meteorológusok szerint a széljárás gyenge lesz, a délutáni órákban már napsütés is lehet. A legmagasabb délelőtt és déli hőmérséklet

0: Értékek 22 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Robin Schulz és Erik Sirola Speechless. Amikor valaki szó nélkül marad. Hát akkor, ha az illető abból él, hogy jártatja a száját, akkor ez egy eléggé problémás eset. Na kérem szépen, nem túl gyakran, de olykor előfordul, hogy akkor köszönök be, amikor a hegyen túl azt mondják, hogy csíkban dél van. Amúgy ennek a mondásnak is van egy különlegessége. 6 évet éltem ott, úgyhogy nagyjából felvettem erre a rövid időre az ottani élet ízét, és hát csíkban ott legalábbis régebb úgy volt, ott délben van a napkelte. Ugyanis a nagy köd miatt igazából a csíkiak dél körül látják meg először a napot, és a csíkban dél van, az amolyan jó reggelt köszön, és hát nálunk is dél van, immár 9 perccel múlt 12 óra, mondjuk napsütéssel a mai napon nem vagyunk túlságosan elkényeztetve, de ettől függetlenül azért, ha már ugyanazon a hullámhosszon táncolunk, vagy ha úgy tetszik egy húron pendülünk, akkor a következő néhány órára napsütéssel, vagy annélkül napfényben, vagy árnyékban, de mindenképpen kellemes időtöltést kívánok. A nevem Szász Csaba, legyen egy jobb napjuk!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Augusztus 21-én és 22-én ismét megtelik élettel az Agyagfalvi Emlékház. Jön a 48-as nyári esték kétnapos programsorozata, ahol a megújult emlékházat is felfedezhetitek. Pénteken délután 5 órától pohárköszöntő, szavalás, rövidfilm és élő zene vár mindenkit. Szombaton pedig a gyerekeké a főszerep, majd jön a borkóstoló, az este pedig élő zenével és DJ-vel folytatódik. Két nap történelem, kultúra, zene és közösség az Agyagfalvi Emlékháznál. Találkozzunk augusztus 21-én és 22-én a 48-as nyári estéken. A részletekért kövessétek a rendezvény Facebook és Instagram oldalát.
3: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni! Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfil mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
4: Autóra van szükséged? Rövid időre? Hosszabb távra? Munkához? Kiránduláshoz? Az Autogroup Sima autókölcsönzőnél minden igényre találsz megoldást. Személyautók automata, hibrid és elektromos változatban, prémium 4x4-esek, teherautók, utánfutók, valamint 9 személyes kisbuszok is várnak. Kiváló állapotú járművek, rugalmas feltételek, rövid vagy akár hosszabb távra is, bármilyen alkalomra. Megtalálsz a Betlenfalvi út 298-as szám alatt, vagy az autogroupsimo.ro weboldalon. Autogroup Simo Dacia Renault képviselet, autókölcsönzés már napi 95 lejtől.
5: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
6: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyha bútor.

0: áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlen Falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
2: Közérdekű hirdetés következik.
3: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.

taníts el, azaz Teach Me énekelt a Baker Matt, 12 óra 20 perc van. És hát a nyár, az az igazi augusztusi nyár most éppen szünetet tart, megpihen egy picikét, de semmi gond, a nagy melegért nyavajogni már holnap is lehet, hiszen visszatérnek a 30 Celsius fok fölötti csúcsértékek, 32 holnapra, 30 péntekre, 34 Celsius fok szombatra, és a következő héten, most vasárnap után, hétfő, kedd is, csak ilyen csúcsértékekkel érkezik, ráadásul vasárnapig úgy tűnik, hogy nem lesz felhő az égen, ma még igen, aztán elmennek, és vasárnapig vissza sem térnek, úgyhogy napsütésben is lesz bőven részünk. Magyarul ma a mai napot még valahogy kibírjuk, holnaptól visszatér az igazi nyár. Nem sok maradt már belőle. Augusztus 19-e van. Hát, lássuk mekkora, milyen hosszú lesz a vénasszonyok nyara. De azt tudjuk jól, az is nyár, csak nem az az igazi.

Ákos és alig hitted, Huba nevű hallgatóink ünnepelnek ma névnapot, és ma van a repülés napja, nem véletlenül kötődik augusztus 19-éhez. Még 1871-ben ezen a napon született Orville Wright, amerikai repülőtechnikus, úttörő. Tulajdonképpen az első ember, aki repült. Nyilván nem a munkahelyéről, azt bárki végre tudja hajtani, már amennyiben van munkahelye. Nem, de ő volt az első ember, aki készített egy szerkezetet és repült vele. Jó, persze, az első repülés, az nem is tudom, 10-12 méter, tehát ennél hosszabb nem volt, de nem is ez volt a lényeg, hanem az, hogy el tud szakadni a földtől, még ha csak rövid időre is, a levegőnél nehezebb szerkezet. Addig meg voltak győződve az emberek, hogy ha valami nehezebb, mint a levegő, az nem tud repülni. Tehát a léggömb az egyetlen megoldás. És akkor jött ez a bizonyos úriember, 155 évvel ezelőtt született, aki azt mondta, hogy már bocsi, nem, van egy olyan tudomány, hogy fizika, felhajtó erő, és ha bizonyos dolgokat jól összeillesztesz, akkor a sebesség, a szembejövő levegő, annak felhajtó ereje képes a levegőbe emelni egy olyan szerkezetet is, ami amúgy nehezebb, mint maga a levegő. És ezt megcsinálta. Kezdetleges métereket tudott vele repülni, de a teóriát átvitte gyakorlatba, és bebizonyította, hogy igenis lehetséges. Ma már mi is repülünk. Ahogy a fapados járatok bejöttek, azóta már mi is megengedhetjük magunknak. Nem egy rossz dolog. Na, menjünk vissza az elejére. Tanuljunk meg repülni. Bigával. Learning to fly.

sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

Jason és Ride It. 12 óra 40 perc van, augusztus 19-e. Ünnepre készülünk, hiszen vannak az évben olyan ünnepek, amelyek azok számára, akik ezt a nyelvet beszélik, ezen a nyelven gondolkodnak, számukra az a nap ünnep. Csak hogy, mivel ugye mi kisebbség vagyunk ebben az országban, számunkra hivatalosan nem munkaszüneti nap. Például március 15-e volt rá kísérlet, hogy hivatalos munkaszüneti nappá nyilvánítsák, legalábbis számunkra. Nem jött össze még, úgy látszik, még nem érett meg az idő erre a pillanatra. És hát persze van augusztus 20-a, Szent István napja, amely szintén számunkra ünnepet jelent. De ez nem jelenti azt, hogy egyben hivatalos munkaszüneti napot is. Bár vannak kivételek, éppen olvastam tegnap a polgármester hivatalnak az infóját, amely szerint augusztus 20-a, Szent István napja, hivatalos munkaszüneti nap a Városházán. Ezért ezen a napon a polgármesteri hivatalban szünetel az ügyfélfogadás. A munkaszüneti nap egyébként a személy nyilvántartó közszolgálat ügyfélfogadására is érvényes, így ott sem lesz ügyintézés. Nyilván maradnak az önkormányzat online szolgáltatásai, azok továbbra is elérhetőek a holnapi napon is, így több ügyet is lehet ezen az úton, ezzel a megoldással, ahogy ők mondják, kényelmesen, elektronikusan is elintézni. Holiday, vakáció vagy szabadnap, az angolok ezt használják mindkettőre, Madonna pedig a dalára.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Lakásfelújítás előtt állsz? Most érdemes belevágni. Akciós napjainkon minden adott, hogy otthonodból álomotthont varázsolj.
2: Most a Diégónál 15% kedvezményben részesülsz minden teljes áru termékre.
1: Ajánlatunk hűségkártyás vásárlás esetén érvényes augusztus 19-e és 22-e között.
2: Részletekért látogass el a Sport utca 2 szám alatti üzletünkbe.
1: Ezek a Diégós fiúk már megint kitaláltak valamit.
3: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
5: A Fitfilben elindult az év egyik legjobb nyári ajánlata.
6: Egész augusztusban két hónapos bérletvásárlása esetén mi ajándékba adunk még egy teljes hónapot.
5: Igen, jól hallottad, 3 hónap edzés, több idő a céljaidra, több energia, több eredmény.
6: Akár a formádon szeretnél dolgozni, akár erősödni, akár egyszerűen csak jobban érezni magad a bőrödben, most itt a tökéletes alkalom.
5: 3 hónap edzés, 2 hónap áráért.
6: Fitfil nyár.
5: Csak augusztusban. Vár a Fitfil Sport és Wellness Club.
7: Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, s annak melegét mi visszavár.
5: Augusztus utolsó hétvégéjén újra fellobban a közösség lángja Farkaslakán. Jön a 24. Farkaslaki Szenes Napok 3 nap tele élménnyel a Kalonda tetőn. Lovas programok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finom falatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a 4-es Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkaslakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a közösség lángja.
1: Reklámot hallottak.
8: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Purple Disco Machine és tűzijáték, azaz Fireworks. Hát, augusztus 20-ig általában összekötődött a tűzijátékkal. Egyre kevésbé létezik még ez a kapcsolat a kettő között. 8 perc múlva lesz délután 1 óra. Pointer Sisters-szel folytatjuk, egykor pedig híreket hallhatnak. I'm so excited.

0: Két földrengés is volt, több adót gyűjtöttek be, moldvai csoportba került a futballcsapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Két földrengés is történt az elmúlt 12 órában Vráncsá szeizmikus térségben. Az első 3,3-as erősségű szeizmikus mozgás éjfél előtt 2 perccel következett be Vráncsá megyében, 133,3 kilométeres mélységben. Epicentrum a 64 kilométerre volt Sepsiszentgyörgytől, 75 kilométerre Brassótól. A második 2,9-es erősségű földrengés 2 óra 28 perckor volt Buzău megyében, 59 kilométerre Sepsiszentgyörgytől és 66 kilométerre Brassótól. Augusztusban eddig 19 a Richter skála szerinti 2,2 és 4,3 közötti erősségű földrengés történt Romániában. Jelentősen nőtt az adóhatóság bevétele az év első felében, jelentette be Alexandru Nazarei ügyvivő pénzügyminiszter. Az ANAF 22,4 milliárd lejjel több adót szedett be, mint tavaly ugyanebben az időszakban, az ÁFA bevételek pedig 64,8 milliárd lejre emelkedtek, ami 25,9%-os növekedést jelent. Nazari szerint a hatékonyabb adóbehajtást a közpénzek felelős elköltésének is kísérnie kell. A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a jobb adóbeszedés önmagában nem oldja meg a Romániát továbbra is sújtó, súlyos gazdasági egyensúlyhiányokat. Villamos energiatároló beruházásokat támogat a kormány összesen 150 millió eurós keretösszeggel. Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök szerint a program célja legalább 2174 megawattóra új tárolókapacitás létrehozása, közvetlenül az országos energetikai rendszerhez csatlakoztatva. A pályázaton bármilyen méretű, illetve újonnan alapított villamos energia termeléssel, szállítással, elosztással, forgalmazással vagy tárolással foglalkozó vállalkozások is részt vehetnek. Az online pályázás szeptember 1-én kezdődik és október 30-áig tart, a támogatási szerződések megkötését pedig 2027. januárjára és februárjára tervezik. Elkészítette a labdarúgó harmadosztály csoportbeosztását a Román Labdarúgó Szövetség. Az új idényben is 8, egyenként 12 csapatból álló csoportból áll a bajnokság. Az FC Székelyudvarhely mellett az egyes számú csoportban lesz Kézdivásárhely és Gyergyószent Miklós is, illetve még olyan együttesek, mint a Vítorul Onest, a Cseszeme Vaszlui, a Bákói Aerosztár vagy a Csárleul Piatranyámc. A menetrendet holnap 15 órától sorsolják ki, a bajnokság augusztus utolsó hétvégéjén kezdődik. Megkezdődött a labdarúgó Román Kupa rájátszása, tegnap a Petrolul Ploiești hosszabbításban győzte le 3-2-re a Resica bányai Cseszemét, míg a Kindját Ürgovist 11-esek után jutott a csoportkörbe Rümniku Vülcse ellenében. Ma 17:30-tól a Cseszeme Slatina vendége lesz a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK, ugyanebben az időpontban a temesvári Poli a marosvásárhelyi Ászját fogadja, holnap 17 órától az FK Csíkszereda a bukaresti Steaua otthonában lép pályára. Ma délelőtt még borús, esős idő várható térségünkben, a meteorológusok szerint a széljárás gyenge lesz, a délutáni órákban már napsütés is lehet. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 22 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
5: Figyelem, akció!
6: Ha bútor, akkor rózsaszín.
4: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyha

0: kereskedelmes áron. Nézz be a Bethlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omniasig Ecopilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az Ecopilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro honlapon.
2: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
3: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
4: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
3: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
5: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet.
6: Tartson lépést a világgal, utazzon a Transptúrral!
7: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
6: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
7: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
6: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első három évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
10: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Robbie Williams és Love of My Life. Visszatérve a holnapi Szent István napi ünnepségre, talán tudják, de ha esetleg valaki nem tudja, egy jó lépés az Urbana részéről, hogy a kora esti órákban is biztosítják a közszállítást, hogyha valaki tényleg szeretne ott lenni a Jézus kápolnánál. A két járatnak is egy picit módosul a járata, vagy legalábbis a menetrendje. Mint közölték augusztus 20-án, tehát holnap délután 5 és este 9 óra között a megszokott menetrend szerinti 4-es járattal is el lehet jutni, illetve haza is lehet térni a Szent István napi ünnepségről. Ugyanakkor a 2-es járatok ebben az időben, tehát holnap délután 5 és este 9 óra között lekanyarodnak a 2-es járat autóbuszai a Jézus kápolnához, mielőtt a csere hátra feltérnek, illetve visszafele is segítenek a hazajutásban. Tehát este 9-ig nyugodtan lehet buszozni oda és vissza is.

Desperado és tiéd a főszerep. Na-na, kisütött a nap. Jó, holnaptól ez már abszolút normális lesz reggeltől estig, örületünk a szüretlen napfénynek. Azonban maradjunk még a mában, augusztus 19-e van, és egy érdekes évforduló kötődik a mai naphoz. Azt mondom, 1848, akkor a legtöbbünknek a forradalom és a szabadságharc jut eszünkbe. Azonban az óceán túloldalán Amerikában 1848. augusztus 19-e valami máshoz, valamilyen más őrülethez kötődik, ugyanis abban az évben, ezen a napon Amerikában kitört az aranyláz. Tízezrek indultak a Sacramento folyóhoz, ugyanazzal a reménnyel gyors meggazdagodás. Elég sok művészt megihletett. Könyveket olvashattunk erről, regényeket is. Ott van például Jack Londonnak az Aranyászok Alaszkában című regénye, de filmekben is elég gyakran dolgozzák fel ezt a témát. Rég volt, mondanám, hogy igaz sem volt, de nem. Az aranyláz az egy veszélyes dolog. Arra nincs lázcsillapító. Úgyhogy egy aranyos dallal folytatjuk, Golden, ráadásul ez a dal arany szobrocskát is nyert a legjobb film betétdalaként. Keep Up, Demon Hunters, Golden.

0: like music.
1: Sztár reklám. Lakásfelújítás előtt állsz? Most érdemes belevágni. Akciós napjainkon minden adott, hogy otthonodból álomotthont varázsolj.
2: Most a Diego-nál 15% kedvezményben részesülsz minden teljes áru termékre.
1: Ajánlatunk hűségkártyás vásárlás esetén érvényes augusztus 19-e és 22-e között.
2: Részletekért látogass el a Sportutca 2 szám alatti üzletünkbe.
1: Ezek a Diego-s fiúk már megint kitaláltak valamit.
3: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
5: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
6: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
7: Reklámot hallott.

Mabel és Don't Call Me Up, 8 perc választ el 2 órától. Újabb órát zárunk a mai sztár délutánból, tesszük ezt a Chicago dalával. Szeres holnap, mondhatja az, aki ma nem ér rá. Love Me Tomorrow.

0: Fellebbezett a volt rendőrfőnök, újabb utcafórumot tartanak, felkészülési meccse volt a kézilabda csapatnak. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Megnyílt a Korondi strand, az Árcsói fürdő létesítménye hét elejétől fogadja a látogatókat. Korond község önkormányzata az országos településfejlesztési program keretében pályázott a beruházásra, amelyet idén finanszírozási kiegészítéssel és saját forrásból sikerült befejezni. A strand minden nap délelőtt 10 és este 6 óra között tart nyitva, amennyiben az időjárási körülmények ezt lehetővé teszik. Folytatódnak az RMDS utcafórumai, jövő csütörtökön a kórháznegyed lakóival találkoznak a város vezetői. Az augusztus 27-én csütörtökön 19 órától a kórháznegyedi játszótér előtti téren jelen lesz Szakács Pál István polgármester, Dávid Endre alpolgármester, valamint az RMDS frakciója. Kányádi Sándor nevét fogja viselni a székelyudvarhelyi városi könyvtár. Az önkormányzati képviselőtestület legutóbbi ülésén döntött erről.
1: Kányádi Sándor mindig büszke volt arra, hogy Székelyföldről, Galambfalváról származott, büszke volt arra, hogy udvarhelyszéki költő volt. Éppen ezért arra gondoltam, hogy a székelyudvarhelyi könyvtár viselje az ő nevét.
0: Mondta a Híradónknak Arról Sorsolya, RMDS-es képviselő, a névadás kezdeményezője. A névadó ünnepséget október 2-ára tervezik, erre a költő családtagjait is meghívják. Fellebbezett az elsőfokú ítélet ellen a székelyudvarhelyi helyi rendőrség korábbi vezetője. A székelyudvarhelyi bíróság augusztus elején 4 hónap szabadságvesztésre ítélte László Szabolcsot, hivatalos személy által elkövetett visszaélés miatt. A bíróság emellett 40 nap közérdekű, fizetés nélküli munkára is kötelezte, amelyet a polgármesteri hivatalnál vagy a városi kórháznál végezhet el. Lászlót a vádemelést követően 2025. novemberében felfüggesztették tisztségéből. Az ítélet ellen a vádlott és a sértett fél is fellebbezett, ezeket a Hargita megyei törvényszék tárgyalja. Hazai pályán játszott ma délben felkészülési mérkőzést a VSK Székelyudvarhely férfi kézilabda csapata. Palatka Barna együttese az élvonalbeli Kolozsvári Universitátját fogadta, az első félidőben még 15-12-re vezetett, a találkozót a vendéget nyerték 30-27-re. A legeredményesebb udvarhelyi gólszerző Vlád Husánu volt 9 góllal. Holnap újabb meccset játszik a VSK, 18 órától a szintén élvonalbeli Vidombákot fogadja a városi sportcsarnokban. Az FC Barcelona labdarúgó csapatához igazolt Rodri, a világbajnok spanyol válogatott csapatkapitánya. A katalán csapat a Manchester City együttesétől vásárolta meg az aranylabdás középpályást, aki 2030-ig kötelezte el magát, a Hansi Flick irányított a csapathoz. Sajtóhírek szerint a katalánok 65 millió eurót fizettek érte, de az összeg különböző feltételek teljesülése esetén további 5 millióval nőhet. Változékony időjárás lesz ma délután, csapadékot nem jeleznek a meteorológusok, a legmagasabb hőmérsékleti értékek 22 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Autóra van szükséged? Rövid időre? Hosszabb távra? Munkához? Kiránduláshoz? Az Autogroup Sima autókölcsönzőnél minden igényre találsz megoldást. Személyautók, automata, hibrid és elektromos változatban, prémium 4x4-esek, teherautók, utánfutók, valamint 9 személyes kisbuszok is várnak. Kiváló állapotú járművek, rugalmas feltételek, rövid vagy akár hosszabb távra is, bármilyen alkalomra. Megtalálsz a Betlenfalvi út 298-as szám alatt, vagy az autogroupsimo.ro weboldalon. Autogroup Sima Dacia Renault képviselet, autókölcsönzés már napi 95 lejtőr.
3: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
4: Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft.
3: Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkamet Kft.
4: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
5: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
6: Figyelem, akció!
7: Ha bútor, akkor rózsafont.
8: Lazulj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
9: De melyik lazúrt válasszam?
8: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
10: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mély garázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
2: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, húsmíves Mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús Sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.
5: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Milleni dalát hallhattuk, délután 2 óra után járunk 21 perccel. Az ezredforduló tájéken Carlos Santana, mexikai gitárvarázsló azt mondta, szakmailag eddig messze menően elismert voltam, de a kommerciális siker elmaradt, úgyhogy kiadta a Supernatural albumot, és meghódította a toplistákat vele. Hát csak a Smooth című dal erről a lemezről 14 hétig vezette az amerikai slágerlistát, ha későn is, de végül is megkapta a kereskedelmi sikert is a szakmai után. Everlast-tal énekel ebben a dalban, ami szintén a Supernatural albumon található, Put Your Lights On. Ja, arról nem beszélve, hogy ugyanannyi zenei Grammy-díjat kapott erre a lemezére, mint Michael Jackson a Thriller albumára, ami nem semmi.

More than you ever know, énekelt a Nathan Skies, 3:03. Holnap, augusztus 20-án, ugye Szent István napján ünnepelünk is, de amúgy kezdődik valami más is, nem ismeretlen dolog. Csütörtöktől vasárnapig tart a rendezvény, mondhatni 4 napon át a magyar könnyű zenéjé lesz a főszerep Székelyudvarhelyen. Vagyis, mint mondtam, csütörtökön kezdődik, és vasárnap estig tart a 14. Sziculusz Fesztivál. Erdély egyik legrégebbi zenei tehetségkutatójaként számon tartott rendezvény egyszerre kínál bemutatkozási lehetőséget fiatal erdélyi zenekaroknak, szakmai visszajelzést, és hát persze, hogy 4 napos fesztivál élményt a közönségnek. Óriási lehetőséget a fiatal erdélyi zenekaroknak, azért ne feledjük el, hogy valahol el kell kezdeni, és a 4 esztét is mondhatni, úgy igazából a Sziculusz Fesztiválon kezdte el tehetsége kibontakoztatását, és hol járnak most?

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
1: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
2: Épp a héra új színeit nézegetem.
1: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
2: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
1: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuperárakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
2: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
5: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.

Swedish House Mafia után közeledünk egy újabb óra végéhez. Délután 3-kor jönnek a hírek. Addig is az Eagles 1994-es, mondhatni késői slágere, a szerelem, vagy de lehet, hogy a szeretet életben tart. Love will keep us alive.

0: Játszótér előtti téren jelen lesz Szakács Pál István polgármester, Dávid Endre alpolgármester, valamint az RMDS frakciója. Kányádi Sándor nevét fogja viselni a székelyudvarhelyi városi könyvtár. Az önkormányzati képviselőtestület legutóbbi ülésén döntött erről.
1: Kányádi Sándor mindig büszke volt arra, hogy Székelyföldről, Galambfalváról származott, büszke volt arra, hogy udvarhelyszéki költő volt. Éppen ezért arra gondoltam, hogy a székelyudvarhelyi könyvtár viselje az ő nevét.
0: Mondta a híradónknak Aros Orsolya, RMDS-es képviselő, a névadás kezdeményezője. A névadó ünnepséget október 2-ára tervezik, erre a költő családtagjait is meghívják. Fellebbezett az elsőfokú ítélet ellen a székelyudvarhelyi helyi rendőrség korábbi vezetője. A székelyudvarhelyi bíróság augusztus elején 4 hónap szabadságvesztésre ítélte László Szabolcsot hivatalos személy által elkövetett visszaélés miatt. A bíróság emellett 40 nap közérdekű, fizetés nélküli munkára is kötelezte, amelyet a polgármesteri hivatalnál vagy a városi kórháznál végezhet el. Lászlót a vádemelést követően 2025 novemberében felfüggesztették tisztségéből. Az ítélet ellen a vádlott és a sértett fél is fellebbezett, ezeket a Hargita megyei törvényszék tárgyalja. Hazai pályán játszott ma délben felkészülési mérkőzést a VSK Székelyudvarhely férfi kézilabda csapata. Palatka Barna együttese az élvonalbeli Kolozsvári Universitátját fogadta, az első félidőben még 15-12-re vezetett, a találkozót a vendéget nyerték 30-27-re. A legeredményesebb udvarhelyi gólszerző Vlád Husánu volt 9 góllal. Holnap újabb meccset játszik a VSK, 18 órától a szintén élvonalbeli Vidombákot fogadja a városi sportcsarnokban. Az FC Barcelona labdarúgó csapatához igazolt Rodri, a világbajnok spanyol válogatott csapatkapitánya. A katalán csapat a Manchester City együttesétől vásárolta meg az aranylabdás középpályást, aki 2030-ig kötelezte el magát a Hansi Flick irányított a csapathoz. Sajtóhírek szerint a katalánok 65 millió eurót fizettek érte, de az összeg különböző feltételek teljesülése esetén további 5 millióval nőhet. Változékony időjárás lesz ma délután, csapadékot nem jeleznek a meteorológusok, a legmagasabb hőmérsékleti értékek 22 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: A csillagok

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Augusztus 21-én és 22-én ismét megtelik élettel az Agyagfalvi Emlékház. Jön a 48-as nyári esték kétnapos program sorozata, ahol a megújult emlékházat is felfedezhetitek. Pénteken délután 5 órától pohárköszöntő, szavalás, rövidfilm és élő zene vár mindenkit. Szombaton pedig a gyerekeké a főszerep, majd jön a borkóstoló, az este pedig élő zenével és DJ-vel folytatódik. Két nap történelem, kultúra, zene és közösség az Agyagfalvi Emlékháznál. Találkozzunk augusztus 21-én és 22-én a 48-as nyári estéken. A részletekért kövessétek a rendezvény Facebook és Instagram oldalát.
3: 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
4: Autóra van szükséged? Rövid időre? Hosszabb távra? Munkához? Kiránduláshoz? Az Autogroup Sima autókölcsönzőnél minden igényre találsz megoldást. Személyautók automata, hibrid és elektromos változatban, prémium 4x4-esek, teherautók, utánfutók, valamint 9 személyes kisbuszok is várnak. Kiváló állapotú járművek, rugalmas feltételek, rövid vagy akár hosszabb távra is, bármilyen alkalomra. Megtalálsz a Betlenfalvi út 298-as szám alatt, vagy az autogroupsimo.ro weboldalon. Autogroup Simo Dacia Renault képviselet, autókölcsönzés már napi 95 lejtő.
5: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű.

0: egesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál 2 egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
3: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keres minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
4: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
6: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
7: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
8: Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kerkébe.
9: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
10: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
11: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
12: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet.
13: Közérdekű hirdetés következik.
14: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
13: Közérdekű hirdetést hallottak.
15: Reklámot hallottak.
16: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Shawn Mendes, If I Can't Have You, délután 3 óra múlt 20 perccel. Hát menjünk most már rendesen bele a későbbi délutánba. Ez már nem kora délután. Úgyhogy most már lassacskán, ahogy a nap is igaz nyáron, ilyenkor azért hosszabb ideig van fenn, de a délután azért már érezteti a hatását, úgyhogy akár a Sztár délután dala is jöhet, amely erről szól.

Kygo és Conrad Civil Firestone. Fél négy múlt 2 perccel. Hőhullám érkezik, figyelmeztetnek a meteorológusok. Pontosabban az Országos Meteorológiai Szolgálat volt az, amely kiadott egy figyelmeztetést, hogy augusztus 20 és 24-e között az ország nagy részén fokozódó hőségre kell számítani. Nappal kánikula és fokozott hőérzet várható, az éjszakák pedig helyenként trópusiak lesznek 20-23 Celsius fokos minimumokkal. Holnap délelőtt 10 órától péntek délelőtt 10 óráig sárga riasztás lesz érvényben, 35 Celsius fok körüli csúcshőmérséklete, mondjuk nem itt nálunk, mi a holnapi napon be kell érjük, ha mondhatom így, 32 Celsius fokkal, mondjuk ez is már a kánikulához kötődik, ennél magasabb pedig szombaton lesz, akkor tényleg 34 Celsius fok is lehetséges, csak annyi, hogy a szombat a legtöbbünk számára az munkaszüneti nap, tehát az ilyen hőmérsékletet már nem a munkahelyen kell végig szenvedni, hanem esetleg valahol árnyékban, kinn a természetben, vagy valahol a vízpartján. Végtelen nyár! Ilyen nincs, csak dalban. Endless Summer. Oceánát halljuk.

0: like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendegyházhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodolem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székelyszent Királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
5: Ha az ember messze menne, el ne feledje a házács, annak melegét mi visszavár.
6: Augusztus utolsó hétvégéjén újra fellobban a közösség lángja Farkaslakán. Jön a 24. Farkaslaki Szenes Napok 3 nap tele élménnyel a Kalonda tetőn. Lovas programok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finom falatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a 4-es Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkaslakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a közösség lángja.
1: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Nicoletta Holt, hogyan is ért véget? How it ended? Nos, hogyan is ér véget a Sztár délutánnak ez az órája? Két dallal, az egyik nem is akárkitől jön. Nemrég mozifilm készült az életének egy részéről. A pop királyról van szó, Michael Jacksonről. És az 1987-es Bad című albumáról játszunk be egy dalt. Akkoriban még úgy volt a divat, hogy az emberek, ha zenét akartak beszerezni, akkor azt többnyire ilyen vinil lemezeken tudták megvásárolni. Ráadásul a slágerlisták dalai is többnyire kis lemezen megjelent dalok voltak. Tehát megjelentett, vagy még lehet, hogy meg sem jelent a nagy lemez, de azok a dalok, amelyeket oda szánták, arra tervezték, azokat külön kis lemezen adták ki. Tehát egy kicsi fekete koron, két dal rajta, A oldal, B oldal. Az A oldal volt a fő dal, a B oldalra tettek meg valami mást, amit nem szándékoztak külön kiadni, és akkor ezeket lehetett megvásárolni, és a toplistákat is, már a profi toplistákat ezek eladása alapján állították össze, és állították rangsorba dalokat, attól függően, hogy melyikből mennyit vásároltak. Egy jó albumról 1-2-3-4 dal is kikerült a toplistákra. Michael Jackson esetében több mint fél tucatnyi dal jelent meg kislemezen. Például itt van a Liberian Girl a Bad albumról, amely a 9. és egyben utolsó kislemezre másolt dal volt az említett nagylemezről. Sikeres volt, kereskedelmi szempontból mindenképpen, 15 országban vezette a toplistát. A dalban egyébként hallhatunk egy dél-afrikai énekest, Letambulut, aki szahili nyelven énekel a Nakupenda Pia, Nakupendu Pia Mpenzive, vagyis én is szeretlek, én is akarlak szerelmem. Nagyjából ezt jelentette szahili nyelven. Jöjjön a dal. Michael Jackson, Liberian Girl.

Fellebbezett a volt rendőrfőnök, újabb utcafórumot tartanak, felkészülési meccse volt a kézilabda csapatnak. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Megnyílt a Korondi strand, az Árcsói fürdő létesítménye hét elejétől fogadja a látogatókat. Korond község önkormányzata az országos településfejlesztési program keretében pályázott a beruházásra, amelyet idén finanszírozási kiegészítéssel és saját forrásból sikerült befejezni. A strand minden nap délelőtt 10 és este 6 óra között tart nyitva, amennyiben az időjárási körülmények ezt lehetővé teszik. Folytatódnak az RMDS utcafórumai, jövő csütörtökön a kórháznegyed lakóival találkoznak a városvezetői. Az augusztus 27-én csütörtökön 19 órától a kórháznegyedi játszótér előtti téren jelen lesz Szakács Pál István polgár.

0: A székelyudvarhelyi bíróság augusztus elején 4 hónap szabadságvesztésre ítélte László Szabolcsot hivatalos személy által elkövetett visszaélés miatt. A bíróság emellett 40 nap közérdekű, fizetés nélküli munkára is kötelezte, amelyet a polgármesteri hivatalnál vagy a városi kórháznál végezhet el. Lászlót a vádemelést követően 2025 novemberében felfüggesztették tisztségéből. Az ítélet ellen a vádlott és a sértett fél is fellebbezett, ezeket a Hargita megyei törvényszék tárgyalja. Hazai pályán játszott ma délben felkészülési mérkőzést a VSK Székelyudvarhely férfi kézilabda csapata. Palatka Barna együttese az élvonalbeli Kolozsvári Universitátját fogadta, az első félidőben még 15-12-re vezetett, a találkozót a vendéget nyerték 30-27-re. A legeredményesebb udvarhelyi gólszerző Vlád Husánu volt 9 góllal. Holnap újabb meccset játszik a VSK, 18 órától a szintén élvonalbeli Vidombákot fogadja a Városi Sportcsarnokban. Az FC Barcelona labdarúgó csapatához igazolt Rodri a világbajnok spanyol válogatott csapatkapitánya. A katalán csapat a Manchester City együttesétől vásárolta meg az aranylabdás középpályást, aki 2030-ig kötelezte el magát a Hansi Flick irányított a csapathoz. Sajtóhírek szerint a katalánok 65 millió eurót fizettek érte, de az összeg különböző feltételek teljesülése esetén további 5 millióval nőhet. Változékony időjárás lesz ma délután, csapadékot nem jeleznek a meteorológusok, a legmagasabb hőmérsékleti értékek 22 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfil mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
3: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
5: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
6: De melyik lazurt válasszam?
5: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
7: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
10: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

One Last Time, na még egyszer utoljára szólt Wise és Rehab dala. Hát ha már így az utoljára szónál tartunk, a mai Sztár délután is az utolsó órájában jár. 4 óra múlt 19 perccel Charlie-val folytatjuk. 97-es dal, ha nem vigyázna rád.

Sting negyed évszázados dala. 2000-ben megjelent Desert Rose. Bár Stinggel kapcsolatosan ugye az elmúlt hetekben, napokban voltak friss infok, hiszen a kolozsvári Untold egyik fellépője volt, és azok szerint, akik ott voltak és látták, azt mondták, hogy igen, Sting tényleg profi, kitett magáért, nem akármilyen koncertet nyomott le. Mondjuk Stingtől nem is várhatunk el mást. Szóval van az a bizonyos szint, ami alá nem megy ő. Ezúttal sem volt másképp. Éjfél tájt. Most az van egy dal kedvéért. Well, hello.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Lakásfelújítás előtt állsz? Most érdemes belevágni. Akciós napjainkon minden adott, hogy otthonodból álomotthont varázsolj.
2: Most a Diégónál 15% kedvezményben részesülsz minden teljes áru termékre.
1: Ajánlatunk hűségkártyás vásárlás esetén érvényes augusztus 19-e és 22-e között.
2: Részletekért látogass el a Sportutca 2 szám alatti üzletünkbe.
1: Ezek a Diégós fiúk már megint kitaláltak valamit.
3: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
5: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
6: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
1: Reklámot hallottak.
7: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Heaven on my mind, énekelt Zigala és Becky Hill. 3:45 múlt, 4 perccel eljött a búcs ideje, és a búcsudal nem véletlen. Nem csak úgy dobta a gép, és bejátszuk. Általában lassú dalra szoktam búcsúzni, és amikor lehetőség van, akkor kötöm az adott naphoz. És a mai napon, augusztus 19-én 63 évet ünnepel egy olyan rockstar, akinek a hangja a 80-as évekből, hát nem csak a rádióból, a csapon is az jött ki, legyünk őszinték, főleg a 80-as évek második felében. A neve, mármint hogyha az anyakönyvezet nevét mondom, nem sokat mond. Rolf Magnus Joachim Larsson. Hát kétlem, hogy valaki felismerte, hogy kiről beszélek. A művész neve, az ismertebb. Joy Tempest. És egy dalt is bejátszok tőle, nem a legnagyobb slágerét, hanem a legnagyobb balladáját, akkor egyértelmű, hogy a Europe együttes frontemberéről van szó. A Final Countdown mellett egyébként ez a dal volt a második legsikeresebb daluk. Carrie. Ezzel búcsúzom, holnap reggel találkozunk, addig is Szász Csaba kívánja a legjobbakat.

0: Fellebbezett a volt rendőrfőnök, újabb utcafórumot tartanak, felkészülési meccse volt a kézilabda csapatnak. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Megnyílt a Korondi strand, az Árcsói fürdő létesítménye hét elejétől fogadja a látogatókat. Korond község önkormányzata az országos településfejlesztési program keretében pályázott a beruházásra, amelyet idén finanszírozási kiegészítéssel és saját forrásból sikerült befejezni. A strand minden nap délelőtt 10 és este 6 óra között tart nyitva, amennyiben az időjárási körülmények ezt lehetővé teszik. Folytatódnak az RMDS utcafórumai, jövő csütörtökön a kórháznegyed lakóival találkoznak a város vezetői. Az augusztus 27-én csütörtökön 19 órától a kórháznegyedi játszótér előtti téren jelen lesz Szakács Pál István polgármester, Dávid Endre alpolgármester, valamint az RMDS frakciója. Kányádi Sándor nevét fogja viselni a székelyudvarhelyi városi könyvtár. Az önkormányzati képviselőtestület legutóbbi ülésén döntött erről.
1: Kányádi Sándor mindig büszke volt arra, hogy Székelyföldről, Galambfalváról származott, büszke volt arra, hogy udvarhelyszéki költő volt. Éppen ezért arra gondoltam, hogy a székelyudvarhelyi könyvtár viselje az ő nevét.
0: Mondta a híradónknak Aros Orsolya, RMDS-es képviselő, a névadás kezdeményezője. A névadó ünnepséget október 2-ára tervezik, erre a költő családtagjait is meghívják. Fellebbezett az elsőfokú ítélet ellen a székelyudvarhelyi helyi rendőrség korábbi vezetője. A székelyudvarhelyi bíróság augusztus elején 4 hónap szabadságvesztésre ítélte László Szabolcsot hivatalos személy által elkövetett visszaélés miatt. A bíróság emellett 40 nap közérdekű, fizetés nélküli

0: FC Barcelona labdarúgó csapatához igazolt Rodri, a világbajnok spanyol válogatott csapatkapitánya. A katalán csapat a Manchester City együttesétől vásárolta meg az aranylabdás középpályást, aki 2030-ig kötelezte el magát a Hansi Flick irányította csapathoz. Sajtóhírek szerint a katalánok 65 millió eurót fizettek érte, de az összeg különböző feltételek teljesülése esetén további 5 millióval nőhet. Változékony időjárás lesz ma délután, csapadékot nem jeleznek a meteorológusok, a legmagasabb hőmérsékleti értékek 22 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: Mi van már ember? 20 perc váraklat, kész a ma hajad?
1: Tesó, 2 perc, most nyesik az átmenetet, nyugi már!
0: Most komolyan be kell menni, kérted? Ezt nem hiszem el!

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Augusztus 21-én és 22-én ismét megtelik élettel az Agyagfalvi Emlékház. Jön a 48-as nyári esték kétnapos program sorozata, ahol a megújult emlékházat is felfedezhetitek. Pénteken délután 5 órától pohárköszöntő, szavalás, rövidfilm és élő zene vár mindenkit. Szombaton pedig a gyerekeké a főszerep, majd jön a borkóstoló, az este pedig élő zenével és DJ-vel folytatódik. Két nap történelem, kultúra, zene és közösség az Agyagfalvi Emlékháznál. Találkozzunk augusztus 21-én és 22-én a 48-as nyári estéken. A részletekért kövessétek a rendezvény Facebook és Instagram oldalát.
3: Figyelem, figyelem! Iskolakezdésre felkészülni! Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfilm mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
4: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
3: Pizza?
4: Ham!
3: Burger?
4: Ham!
3: Napi menü?
4: Ham!
3: Girosz?
4: Ham!
3: Éhes vagy?
4: Ham! Kattalj rá a kajára!
5: A biztosítás arra való, hogy biztonságban legyél. Az Omnia Signál most arra is, hogy nyerhess. Kös vagy újíts meg egy akcióban résztvevő OmniaSig biztosítás július 15-e és december 31-e között, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. A fő nyeremény egy Ford Puma, és minden hónapban további értékes nyeremények várnak. iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, utazási utalvány, Dyson légtisztító, elektromos kerékpár és még sok más. OmniaSig. Biztosítsd, ami fontos, és biztosítsd magadnak a lehetőséget, hogy te lehess a következő nyertes.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.
9: Star Rádió.
10: Star Rádió.
11: Star Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám. Lakásfelújítás előtt állsz? Most érdemes belevágni. Akciós napjainkon minden adott, hogy otthonodból álomotthont varázsolj.
2: Most a Diégónál 15% kedvezményben részesülsz minden teljes áru termékre.
1: Ajánlatunk hűségkártyás vásárlás esetén érvényes augusztus 19-e és 22-e között.
2: Részletekért látogass el a Sportutca 2 szám alatti üzletünkbe.
1: Ezek a Diégós fiúk már megint kitaláltak valamit.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
5: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltsd el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat. A kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
6: A Fitfilben elindult az év egyik legjobb nyári ajánlata.
7: Egész augusztusban két hónapos bérletvásárlása esetén mi ajándékba adunk még egy teljes hónapot.
6: Igen, jól hallottad. 3 hónap edzés, több idő a céljaidra, több energia, több eredmény.
7: Akár a formádon szeretnél dolgozni, akár erősödni, akár egyszerűen csak jobban érezni magad a bőrödben, most itt a tökéletes alkalom.
6: 3 hónap edzés, 2 hónap áráért.
7: Fitfil nyár.
6: Csak augusztusban. Már a Fitfil Sport és Wellness Club.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Autóra van szükséged? Rövid időre? Hosszabb távra? Munkához? Kiránduláshoz? Az Autogroup Sima autókölcsönzőnél minden igényre találsz megoldást. Személyautók, automata, hibrid és elektromos változatban, prémium 4x4-esek, teherautók, utánfutók, valamint 9 személyes kisbuszok is várnak. Kiváló állapotú járművek, rugalmas feltételek, rövid vagy akár hosszabb távra is, bármilyen alkalomra. Megtalálsz a Betlenfalvi út 298-as szám alatt, vagy az autogroupsimo.ro weboldalon. Autogroup Sima Dacia Renault képviselet, autókölcsönzés már napi 95 lejtőn.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Figyelem, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsaszín.
6: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
5: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
6: Épp a héra új színeit nézegetem.
5: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
6: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen szint a fehér árában adnak.
5: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuperárakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
6: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
2: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél, vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrumpf villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
7: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
8: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diákkedvezménnyel az AVG-ben.
3: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei Integrált Hulladék Gazdálkodási Társulás.
1: Reklámot hallottak!

0: like music. Sztár reklám.
1: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
2: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
1: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
3: Közérdekű hirdetés következik.
5: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.
6: Reklámot hallottak.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delcomet Kft-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Iker Autómosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Autómosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazurt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Lakásfelújítás előtt állsz? Most érdemes belevágni. Akciós napjainkon minden adott, hogy otthonodból álomotthont varázsolj.
7: Most a Diego-nál 15% kedvezményben részesülsz minden teljes áru termékre.
6: Ajánlatunk hűségkártyás vásárlás esetén érvényes augusztus 19-e és 22-e között.
7: Részletekért látogass el a Sport utca 2 szám alatti üzletünkbe.
6: Ezek a Diego-s fiúk már megint kitaláltak valamit.
8: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
9: Azt tudti! Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
10: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
11: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalá. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: Christmas Eve.
1: Star Radio, a hang, ami elkísér.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
5: Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, s annak melegét mi visszavár.
2: Augusztus utolsó hétvégéjén újra fellobban a közösség lángja Farkaslakán. Jön a 24. Farkaslaki Szenesnapok, három nap tele élménnyel a Kalondatetőn. Lovas programok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finomfalatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a Négyes Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkaslakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a közösség lángja.
6: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazurt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
5: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor

0: áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
2: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
1: Épp a héra új színeit nézegetem.
2: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
1: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
2: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuper árakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
1: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
3: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
4: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
5: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A TV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
6: Azt tudti! Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
7: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a II. Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
8: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindez magyarul. Magyarul. Érted?

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
5: A Fitfilben elindult az év egyik legjobb nyári ajánlata.
2: Egész augusztusban két hónapos bérletvásárlása esetén mi ajándékba adunk még egy teljes hónapot.
5: Igen, jól hallottad. Három hónap edzés, több idő a céljaidra, több energia, több eredmény.
2: Akár a formádon szeretnél dolgozni, akár erősödni, akár egyszerűen csak jobban érezni magad a bőrödben, most itt a tökéletes alkalom.
5: Három hónap edzés, két hónap áráért.
2: Fitfil nyár.
5: Csak augusztusban. Vár a Fitfil Sport és Wellness Club.
1: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Add nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
3: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei Integrált Hulladék Gazdálkodási Társulás.
1: Reklámot hallottak.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

Mi azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyet nélkül nem tudsz létezni.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindez magyarul. Magyarul. Érted?

Egyetlen hosszú köves út, sok ezer kép. Egyetlen ember, ki az élet völgyében milliónyit lép.

szép is lenne, de hinni nehéz, miben is kellene. Valahol valakik tudják már a választ, talán mindenre. Nem is tudom, nehéz most nagyon. A gondolatok csak kavarognak a fejemben. Mit vessek most papírra, mi jó vagy mi helytelen? Nem könnyű ilyen helyzetben. Jó lenne most inkább a világot óriásként látni. Csak futni előre, hogy utamon senki meg nem állít. Jó lenne, ha mesék élnének, s jól végződne a világban minden emberi történet. Mindössze ennyi. Én még hiszek a meséknek.

0: Régi stílus. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció. Star Rádió.